Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, meg 2 óra után is, köztük pedig Rádió egy DJ, Regál Lili, aki pár hónapja tette a nagy bejelentést, hogy igazi világsztárral dolgozott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korá

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy picivel fél három előtt. Sam Feltel folytatom, aki a születésnapi fesztiválunkon 18 óra 55 perckor lép a nagy színpadra. Holnap a Budapest

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köszi pedig Joel Corey-t hozom már is, aki a héten megtartotta a szezonnyitót Ibizán. Mi pedig holnap tartjuk meg a fesztivál indító bulinkat. Rádió egy születésnapi fesztivál holnap délután 5 órától. Most meg, na rá, hogy Joel Corey a Galantisztal és az igazi mai slágerrel. Ez a Stay a Little Longer itt Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is, csak a legjobbak, köztük lesz az újdonság Bibi Rexától, Raytől, de hozom majd Kágot is, Whitney Houston is a Higher Love-val, szenzációs dal, a kezdésben pedig egy csirent. A nagy kedvencről az Azizán pár perc és ezzel indul a következő zenei óra itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mind három ága. A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúllyal kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Három óra után is, a kezdés pedig Martin Garrixé, aki ugye most legfrissebben egy Csirennel is dolgozott közösen, és ezért az Instagramja tele is van, nem csak friss, aktuális közös képekkel, hanem azzal is, ami a korábbi munkáikat, meg az egyébként nagyon hosszú barátságokat is bemutatja. Jó néhány kis időutazós fotó és content, ami szerintem kifejezetten jól sikerült. Na, ez viszont az igazi mai sláger, a Butterflies, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa, pedig nem először nyúl hozzá korábbi nagy giga sikerhez. És megint jól csinálta, sőt, nagyon jól. Most egy fétlesz dallal jön, teljesen újra gondolva Bibi Rexa, ez a New Religion itt a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Holnap délután 5 órától pedig startol a Rádió egy születésnapi fesztiválja. Elsőként a lemezjátszók mögött Kuki, aztán Lotfi Begi, a Diszkós Hit és Accent, valamint Tóth Abigail párosa következik. És ez még szinte csak az indítás. Rengeteg meglepetéssel, óriási bulival és igazi világsztárokkal készülünk. Meg persze mindez élő közvetítéssel már holnap délután 5 órától a Rádió egy összes frekvenciáján. Na, most viszont az igazi mai slágerek között egy vadi új, szenzációs Ray, Where is my husband, ezt indítom.

0: Ó, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy óriási kedvenc az óra végére. Mindjárt négy, jönnek a legfrissebb infók, nyolctól ma is Balázsék, a következő óra elején pedig Lady Gaga és az Abrakadabra. Pár perc és ezzel indítok itt a rádió egyen, kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kár enyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ki, hogy bírja az estét? A mikrofonnál Király Tamás. Holnap délután 5 órától pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál. Mindenki pihenjen rá a mai napon, szerintem. A ma este az ne a bulé legyen majd, az a pihé legyen, mert holnap, na akkor megyünk nagyot. 2 óra pedig most, a Turn the Lights Off.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Accent jön, aki holnap fél héttől a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán zenél majd. Ez a Don't Leave-től a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az óra végére, pedig arra gondoltam, hogy hozok még egy frisset. Elképesztően nagy hangtól, Ray Daltontól, aki ugye még Ryan Lewis oldalán kezdett, a Kent Holdászzal, McLemore-ral közösen, és ez a dal egyébként a hip-hop és rap kategóriában a legtöbbet csazamozott felvétel, szóval Ray Dalton ebben a kategóriában is ott van a népszerűségi listán. Most meg itt a Rádió 1-en, a saját igazi mai slágerével, Ray Dalton, Blood Runnin', már indítom is!

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Yeah.
3: Igazi mai sláger meg. Sziasztok! A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
4: Még idén új sportpályával gazdagodhat Széchény. Közel 140-nel hajtott lakott területen egy sportkocsi sofőrje Salgótarjánban. Jönnek a részletek. Hamarosan új, minden korosztály által használható sportpályát alakítanak ki Széchényben egy 40 millió forintos projekt részeként, olvasható a város honlapján. A tervek szerint legkésőbb 2026 végéig lezáruló beruházás részeként egy meglévő salakos körpálya nyomvonalában alakítanak ki futókört és futósávot, míg a gyermekek számára sport és szabadidős gumiburkolatot készítenek az érintett területen. A projektben a sportpálya kialakítása mellett egy illegális hulladéklerakót is felszámolnak majd a városban. A jó idővel együtt megérkeztek a rekord gyorshajtók is Nógrád megye útjaira, írják a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság közleményében. Mint ismertették, kollégáik az elmúlt napokban több száguldozót is lefényképeztek lakott területen. A negatív rekordot egy piros sportkocsi vezetője érte el, aki kora délután Salgótarjánban 138 km/h gyorsult. Tettével kimaxolta a kiszabható bírságot. A gyorshajtásért 468 ezer forint és 8 büntető pont volt a jutalma. A rendőrség néhány további fényképet is közzétett, amelyek a megengedett sebesség közel duplájával haladó autókat rögzítettek. Hangsúlyozták, a sebesség túllépés, ahogy azt statisztikai adatok is bizonyítják, továbbra is az elsődleges baleseti okok közé tartozik, így a rendőrség határozottan fellép ellene. Eresztvény adott otthont a múlt hétvégén a Europe Direct Nógrád információs iroda által szervezett európai napi rendezvénynek. Mint az a Salgótarjáni Városi Televízió riportjában elhangzott, az eseményen minden korosztályt színes programokkal vártak. Fenyvesi Némester Erika, a Europe Direct Nógrád információs iroda vezetője köszöntőjében úgy fogalmazott, ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a béke, az összefogás és az együttműködés képes hidakat építeni országok és emberek között. Az eseményen a résztvevők különféle ügyességi játékokat próbálhattak ki, tudásukat totón és kvízjátékon bizonyíthatták, de egy himnusz felismerő versenyen is megmérettethették magukat. Utóbbi különösen népszerűnek bizonyult. A legügyesebb résztvevőket értékes ajándékokkal jutalmazták. Időjárás. Derűs lesz az ég ma Nógrád vármegye térségében, a légmozgás többfelé élénk lehet. A maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul. Holnap ugyancsak száraz, napos időben lehet részünk. Hajnalban 7-10, napközben 26 fok várható. Változást a hétfői nap sem hoz. Szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csapadékra továbbra sem kell számítani. A felmelegedés folytatódik, délután akár 28 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm figyelmüket!
5: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
6: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
7: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló az a ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
5: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
0: Rádió
8: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 12 perccel. Május 23-a van. A mai napon a névnaposokat Dezső. Sok boldogságot nekik. Holnap pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál. Délután 5 órától igazi világsztárokkal és az összes Rádió 1 DJ-vel. Most pedig a folytatásban Teddy Simpson. Ez a The Door az igazi mai slágerek között. Itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cyril pedig ilyen nagy világsztárokkal dolgozik, mint Ed Sheeran, a Camera című felvételből ez a hivatalos remix, amit ő készített. Cyril pedig holnap itt a rádió egy születésnapi fesztiválon a nagy színpadon 20 óra 55 perctől.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes hétvége, ma 25, holnap pedig 27 fokkal, ami külön jó hír, mert hogy holnap Rádió egy születésnapi fesztivál, szóval az idő is rendben lesz. Ahogy a folytatás is, Zella Larson, Can't Dame Her a hírek után, ezt indítom. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, most pedig egy világhírű holland DJ és producer Sam Felt a folytatásban, aki hihetetlen sok nagy kedvencet készített már, aktuálisan nekünk ez az egyik favoritunk, Rosalinnel közösen Sam Felttől a Heart Like Mine, a DJ pedig holnap 18:55-től a rádió egy születésnapi fesztivál

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Átlépte a 30-at az elektromos töltőberendezések száma vármegyénkben. Folytatódott a Nézsai Általános Iskola felújítása. Jönnek a részletek. A tavalyi év végén országszerte már több mint 4200 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt országszerte, derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentéséből. Mint ismertették, 2025-ben jelentősen bővült az elektromos járművek töltésére szolgáló berendezések száma, a 2024. évi adatokhoz képest több mint 1000 darabos emelkedés látható. A legkevesebb berendezés Nógrád vármegyében üzemel. Itt tavaly év végén 31 engedélyköteles elektromos töltőberendezést tartottak nyilván, azaz 11-jel többet, mint 2024 végén. A bővülés tehát itt is intenzívnek mondható. Újabb fejlesztés elkészültét ünnepelték a múlt héten a nézsai Mikszáth Kálmán szlovák nemzetiségi általános iskolában, számolt be a nol.hu. A cikk szerint az intézménynek otthont adó Revicki kastély homlokzat felújításának második üteme 106 millió forintos pályázati támogatással valósult meg. Balla Mihály országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a térségi feladatokat is ellátó intézmény példaként szolgál a nemzetiségi iskolák számára. Stjavó Gábor, Nézsa polgármesterek köszönetét fejezte ki, amiért az elmúlt 10 évben az iskola vezetősége és a nemzetiségi önkormányzat közösen előbb a kastély belső tereit, majd annak külsejét is felújíttatta. Életének 88. évében elhunyt Walter Ilona történész, régész, a történelem tudomány kandidátusa, Pásztó díszpolgára, számolt be a szomorú hírről a város polgármestere Farkas Attila. Pásztó első embere kiemelte, a város rengeteget köszönhet Walter Ilonának. Az ő munkája révén tárták fel a történelmi városközpont műemlékeit, így a kora középkori apátság alapjait, a középkori üveghutát, az oskolamester házát és a hatszögletű kápolnát is. Kulcs szerepet vállalt továbbá a Pásztói Múzeum megalapításában, valamint abban, hogy az intézmény a ciszterci kolostor épületében kapjon helyet. Walter Ilonától a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum is búcsúzott. Tömegközlekedés. Útfelújítási munkálatok kezdődtek Pásztó Tar felőli végén, emiatt számos helyközi autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik, várhatóan augusztus elejéig, közölte a MÁV csoport. Az érintett járatok kihagyják a Gyógypedagógiai Intézet megállót, míg a Tejüzem megállót áthelyezték, így a kereszteződésnél az elkerülő úton kialakított ideiglenes megállóban lehet felszállni a buszokra. Köszönöm figyelmüket, Lakatos Katit hallották, maradjanak továbbra is velünk!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

sláger megy, kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Holnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, szerintem már mindenki tudja, addig pedig megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket, és szerintem ezt is mindenki tudja. Most például Tiestótól, aki egyébként a hétfőket fogja az egyik ikonikus ibizai klubban tölteni a nyáron, ezt is bejelentette, a többi napjában része leszámítva a világ különböző fesztiváljét pedig Las Vegasban telik neki. Szóval ő Tiesto, ez pedig a nagy kedvenc tőle, a The Business. Ezt indítom már is, szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Még idén új sportpályával gazdagodhat Széchény. Közel 140-nel hajtott lakott területen egy sportkocsi sofőrje Salgótarjánban. Jönnek a részletek. Hamarosan új, minden korosztály által használható sportpályát alakítanak ki Széchényben egy 40 millió forintos projekt részeként, olvasható a város honlapján. A tervek szerint legkésőbb 2026 végéig lezáruló beruházás részeként egy meglévő salakos körpálya nyomvonalában alakítanak ki futókört és futósávot, míg a gyermekek számára sport és szabadidős gumiburkolatot készítenek az érintett területen. A projektben a sportpálya kialakítása mellett egy illegális hulladéklerakót is felszámolnak majd a városban. A jó idővel együtt megérkeztek a rekord gyors hajtók is Nógrád megye útjaira, írják a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság közleményében. Mint ismertették, kollégáik az elmúlt napokban több száguldozót is lefényképeztek lakott területen. A negatív rekordot egy piros sportkocsi vezetője érte el, aki kora délután Salgótarjánban 138 km/h gyorsult. Tettével kimaxolta a kiszabható bírságot. A gyors hajtásért 468 000 forint és 8 büntető pont volt a jutalma. A rendőrség néhány további fényképet is közzétett, amelyek a megengedett sebesség közel duplájával haladó autókat rögzítettek. Hangsúlyozták, a sebesség túllépés, ahogy azt statisztikai adatok is bizonyítják, továbbra is az elsődleges baleseti okok közé tartozik, így a rendőrség határozottan fellép ellene. Eresztvény adott otthont a múlt hétvégén a Europe Direct Nógrád információs iroda által szervezett európai napi rendezvénynek. Mint az a Salgótarjáni Városi Televízió riportjában elhangzott, az eseményen minden korosztályt színes programokkal vártak. Fenyvesi Némester Erika, a Europe Direct Nógrád információs iroda vezetője köszöntőjében úgy fogalmazott, ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a béke, az összefogás és az együttműködés képes hidakat építeni országok és emberek között. Az eseményen a résztvevők különféle ügyességi játékokat próbálhattak ki, tudásukat totón és kvízjátékon bizonyíthatták, de egy himnusz felismerő versenyen is megmérettethették magukat. Utóbbi különösen népszerűnek bizonyult. A legügyesebb résztvevőket értékes ajándékokkal jutalmazták. Időjárás. Derűs lesz az ég ma Nógrád vármegye térségében, a légmozgás többfelé élénk lehet, a maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul. Holnap ugyancsak száraz, napos időben lehet részünk. Hajnalban 7-10, napközben 26 fok várható. Változást a hétfői nap sem hoz. Szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csapadékra továbbra sem kell számítani. A felmelegedés folytatódik, délután akár 28 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak másfél nap, és startol a Rádió egy születésnapi fesztivál. Holnap délután 5 órától először Kuki a lemezjátszóknál, de na, hogy az összes Rádió egy DJ ott lesz, és a világsztárok. Szemfeld, a Swiss Disco, az este csúcspontján pedig Cyril a lemezjátszók mögött. Na, addig viszont jönnek az igazi mai slágerek. Most a Maroon 5-ot választottam Cardi B-vel közösen, nagy kedvenc, a Girl Like You. Ez jön már is, szép reggelt!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alex Foren jön, aki egész fiatalon elkezdett gördeszkázni, aztán gondolta, ebből lehetne csinálni videókat, feltölteni a netre, hát így lett YouTube sztár. Aztán elkezdett zenélni, gondolta, ezeket ki is lehetne adni, és így lett zenei világsztár. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Alex Foren és az Ordinary Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra, 8-tól ma is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, jövő héten pedig vadi új játékot indítanak, ennek mutatom most a részleteit, aztán pedig Loi és a Get Lucky indít. Pár perc is érkezik itt a rádió egyen, előtte viszont Balázsik játékának részletei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: A török hódoltság korszakát idézik fel füleken a múzeumok és galériák éjszakáján. Évet értékeltek a Nógrád vármegyei polgárőrök. Jönnek a részletek. A török hódoltság korszakát idézik fel az idei évben a múzeumok és galériák éjszakáján füleken, közölte a Füleki Vármúzeum. A nógrádi határtól nem messze lévő városban színes programokkal várják az érdeklődőket szombaton már kora estétől. A Városi Honismereti Múzeumban este 6 órakor nyitják meg a csehszlovák és szlovák fizetőeszközök című kiállítást. A program este 7 órától a várban folytatódik. A Fülek az Oszmán Birodalom árnyékában című interaktív kiállítás ünnepélyes megnyitójával. A tárlat a török szultánok és a füleki szandzsák korába repíti vissza a látogatókat. Emellett kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, autentikus török kávéházban pihenhetnek meg török meséket hallgatva, élvezhetik az Arasinda zenekar koncertjét, valamint janicsár bemutatót, orientális táncokat, és az est egyik leglátványosabb programpontját, a tűzzsonglőr show-t is megtekinthetik. Az eseménnyel kapcsolatban bővebb információ a fülekivár.sk honlapon található. Drégely Palánkon tartotta meg a közelmúltban éves közgyűlését a Nógrád vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, ahol értékelték az előző évet és személyi kérdésekben is döntöttek, írta meg a nol.hu. Vas Miklós, a Nógrád vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke a 2025-ös évet értékelve ismertette, a rendőrséggel közös szolgálatok száma elérte a 13.330 órát, miközben csaknem 800.000 óra önálló szolgálatot teljesítettek a Nógrád polgárőrök. Az idei esztendőre az egyik cél az, hogy a már bejegyzett Lovas Polgárőr Egyesület tagjai megkezdjék képzésüket, melynek elvégzése után közös lovas szolgálatok indulhatnak a rendőrséggel, tette hozzá. A közgyűlésen személyi kérdésekről is döntöttek. A vezetőség javaslata alapján Ponyi Bélát, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság korábbi vezetőjét, rendelkezési állományú rendőrt választották meg a Salgótarjáni járásból a járási koordinátor munkájának segítésére, illetve közgyűlési küldöttnek, míg a Bátonyterenyei járási koordinátora Csomor Erika lett. Időjárás. Derűs lesz az ég ma Nógrád vármegye térségében, a légmozgás többfelé élénk lehet. A maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul. Holnap ugyancsak száraz, napos időben lehet részünk. Hajnalban 7-10, napközben 26 fok várható. Változást a hétfői nap sem hoz. Szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csapadékra továbbra sem kell számítani. A felmelegedés folytatódik, délután akár 28 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágermegy, és már csak 34 óra. Holnap délután 5 óra Rádió 1 születésnapi fesztivál start. Természetesen a Rádió 1 összes frekvenciáján is közvetítjük, de azért a helyszínen lesz az igazán erős. Minden info, minden részlet a radio1.hu-n, meg pedig a Sophia the Giants már is Purple Disco Machine-nel közösen. Az igazi mai sláger a Paradise, itt a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem csak, hogy szombat van, de hosszú hétvége indul. 3 nap hétvége! Közben pedig rádió egy születésnapi fesztivál, és megállás nélkül igazi mai slágerek. Az egyik legújabb Ray Daltontól a Blood Runnin, ezt indítom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111. Nagyon fontos, ma is lesz live mix, ma is lesz hívásságműsor, ma is lesz World is My Radio Show. Holnap viszont Rádió 1 születésnapi fesztivál. Aminek mutatom a részleteit, minden, amit tudni kell erről most, aztán pedig Jason Derulo és a Take You Dancing itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Átlépte a 30-at az elektromos töltőberendezések száma vármegyénkben. Folytatódott a Nézsai Általános Iskola felújítása. Jönnek a részletek. A tavalyi év végén országszerte már több mint 4200 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt országszerte, derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentéséből. Mint ismertették, 2025-ben jelentősen bővült az elektromos járművek töltésére szolgáló berendezések száma, a 2024. évi adatokhoz képest több mint 1000 darabos emelkedés látható. A legkevesebb berendezés Nógrád vármegyében üzemel. Itt tavaly év végén 31 engedélyköteles elektromos töltőberendezést tartottak nyilván, azaz 11-jel többet, mint 2024 végén. A bővülés tehát itt is intenzívnek mondható. Újabb fejlesztés elkészültét ünnepelték a múlt héten a Nézsai Mikszát Kálmán szlovák nemzetiségi általános iskolában, számolt be a nol.hu. A cikk szerint az intézménynek otthont adó Revicki kastély homlokzat felújításának második üteme 106 millió forintos pályázati támogatással valósult meg. Balla Mihály országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a térségi feladatokat is ellátó intézmény példaként szolgál a nemzetiségi iskolák számára. Stjavó Gábor, Nézsa polgármesterek köszönetét fejezte ki, amiért az elmúlt 10 évben az iskola vezetősége és a nemzetiségi önkormányzat közösen előbb a kastély belső tereit, majd annak külsejét is felújítatta. Életének 88. évében elhunyt Walter Ilona történész, régész, a történelemtudomány kandidátusa, Pásztó díszpolgára, számolt be a szomorú hírről a város polgármestere Farkas Attila. Pásztó első embere kiemelte, a város rengeteget köszönhet Walter Ilonának. Az ő munkája révén tárták fel a történelmi városközpont műemlékeit, így a kora középkori apátság alapjait, a középkori üveghutát, az oskolamester házát és a hatszögletű kápolnát is. Kulcs szerepet vállalt továbbá a Pásztói Múzeum megalapításában, valamint abban, hogy az intézmény a Ciszterci Kolostor épületében kapjon helyet. Walter Ilonától a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum is búcsúzott. Tömegközlekedés. Útfelújítási munkálatok kezdődtek Pásztó Tar felőli végén, emiatt számos helyközi autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. Várhatóan augusztus elejéig, közölte a MÁV csoport. Az érintett járatok kihagyják a Gyógypedagógiai Intézet megállót, míg a Tejüzem megállót áthelyezték, így a kereszteződésnél az elkerülő úton kialakított ideiglenes megállóban lehet felszállni a buszokra. Köszönöm figyelmüket, Lakatos Katit hallották, maradjanak továbbra is velünk!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és 46 éves a Star Wars, a birodalom visszavág. 1980. május 21-én került a moziba, szóval igazából 46 éves, meg két napos, ha nagyon szigorúak vagyunk. És ehhez, vagyis ennek a premiernek a dátumához képest még 10 évet kellett várni, hogy megszülessen Taylor Swift. Hát aztán pedig még néhány évet erre a dalra tőle. Az igazi mai slágerek között az aktuális kedvencek a The Fate of Ophelia. Ezt indítom már is.

0: Igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ez a lendület, amire számítani lehet holnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon délután 5 órakor startolunk, és ezen az estén egy olyan világszer is érkezik közülünk, aki Edsirennek a kamerájából ezt a verziót készítette. A hivatalos remix ugyanis Cyriltől érkezik, ő is zenél nálunk holnap, most pedig a nagy kedvenc, ami már is indul, 8-tól pedig jönnek Balázsik, akiknek jövő héten új játéka is lesz, a nagy dalfűrészel is itt a Rádió 1-en. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri

0: Stadium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk holnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Még idén új sportpályával gazdagodhat Széchény. Közel 140-nel hajtott lakott területen egy sportkocsi sofőrje Salgótarjánban. Jönnek a részletek. Hamarosan új, minden korosztály által használható sportpályát alakítanak ki Széchényben egy 40 millió forintos projekt részeként, olvasható a város honlapján. A tervek szerint legkésőbb 2026 végéig lezáruló beruházás részeként egy meglévő salakos körpálya nyomvonalában alakítanak ki futókört és futósávot, míg a gyermekek számára sport és szabadidős gumiburkolatot készítenek az érintett területen. A projektben a sportpálya kialakítása mellett egy illegális hulladéklerakót is felszámolnak majd a városban. A jó idővel együtt megérkeztek a rekord gyors hajtók is Nógrád megye útjaira, írják a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság közleményében. Mint ismertették, kollégáik az elmúlt napokban több száguldozót is lefényképeztek lakott területen. A negatív rekordot egy piros sportkocsi vezetője érte el, aki kora délután Salgótarjánban 138 km/h gyorsult. Tettével kimaxolta a kiszabható bírságot. A gyors hajtásért 468 ezer forint, és 8 büntető pont volt a jutalma. A rendőrség néhány további fényképet is közzétett, amelyek a megengedett sebesség közel duplájával haladó autókat rögzítettek. Hangsúlyozták, a sebesség túllépés, ahogy azt statisztikai adatok is bizonyítják, továbbra is az elsődleges baleseti okok közé tartozik, így a rendőrség határozottan fellép ellene. Eresztvény adott otthont a múlt hétvégén a Europe Direct Nógrád információs iroda által szervezett európai napi rendezvénynek. Mint az a Salgótarjáni Városi Televízió riportjában elhangzott, az eseményen minden korosztályt színes programokkal vártak. Fenyvesi Némester Erika, a Europe Direct Nógrád információs iroda vezetője köszöntőjében úgy fogalmazott, ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a béke, az összefogás és az együttműködés képes hidakat építeni országok és emberek között. Az eseményen a résztvevők különféle ügyességi játékokat próbálhattak ki, tudásukat totón és kvízjátékon bizonyíthatták, de egy himnusz felismerő versenyen is megmérettethették magukat. Utóbbi különösen népszerűnek bizonyult. A legügyesebb résztvevőket értékes ajándékokkal jutalmazták. Időjárás. Derűs lesz az ég ma Nógrád vármegye térségében, a légmozgás többfelé élénk lehet. A maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul. Holnap ugyancsak száraz, napos időben lehet részünk. Hajnalban 7-10, napközben 26 fok várható. Változást a hétfői nap sem hoz. Szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csapadékra továbbra sem kell számítani. A felmelegedés folytatódik, délután akár 28 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Frissen történt, hogy krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkantak a budapesti fegyház és börtön területén, gyerekek. Egy őr találta meg, és kiderült, hogy a foglalkoztatási felügyelő egy biztonsági ellenőrzés során sétálgatott az udvaron, ahol krumpliba rejtették a mobiltelefonokat, és ezeket dobták be egy budapesti fegyház területére. Mennyire szellemesek már a kint lévő rokonok? Hát mi történik, kérem szépen? Fogták a krumplit, félbevágták, belerakták ezeket a kicsi mobiltelefonokat, összeragasztották valahogy a krumplit, és átdobálták a büntetés végrehajtási intézet másik oldalába, hogy ott egyébként az őrök helyett, akik bent vannak, szedegessék össze, és legyen mobiltelefonjuk. Mi történik ott? Lehet ilyet csinálni?
2: Hát nem lehet, de legalább hogy próbálkoznak.
1: Hogy krumpliba dobálod? 10 darabot rejtettek el krumpliba, és ezeket átdobálva a séta közben akarták összeszedetni a rabokkal. Ez most történt a napokban Magyarországon.
2: Két kérdésem van. Egyrészt a rab honnan tudja, hogy mikor jön a krumpli?
1: Ez valószínűleg meg van beszélve előre.
2: De hogy beszéled meg? Hát nincs telefonja.
1: Na de el tudod mondani, hogy minden nap 10 és 11 között sétálunk.
2: Ja.
1: Tehát valószínűleg a séta közben próbálták nekik ezeket bedobálni. Mi a másik kérdés? Ezt megválaszoltam.
2: Köszönöm, hogy a krumplit összeragasztják.
1: Vagy összekötözik.
3: Jó, segítek.
2: A körbe van macagolva.
1: Körbe van macagolva a krumpli, amiben benne van a mobiltelefon.
3: Szerintem ragasztják amúgy. Én a hétvégémet most nagyon sok ragasztózással töltöttem, mert jó kedvem is van amúgy ma. És a lényeg, hogy van ez a gorilla típusú ragasztó, ami bármilyen feletet meg tud ragasztani, és szerintem azzal bekenték. Ez az én tippem.
1: Hogy összeragasztották a krumplit.
3: Igen,
1: a
3: ki kell szárítani a krumplit, mert ugye a krumpli egy darabig levedzik, és akkor, hogy nem tud megragasztani, mert mindig el fogja engedni a ragasztót, hogy annak a keményítő kicsapódás miatt így van. Úgyhogy szerintem azt mondjuk felületkezelni kellett a krumplit előtte.
2: És a krumpli az védelmi célt szolgál, hogy ne törjön össze, vagy pedig álcázásit? Vagy
1: nem. Álcázásit. Ez álcázásit.
2: Mert mondjuk az udvaron heverő krumpli nem lesz gyanús az őrnek? Mi volt a
1: krumplit? Nem tudom, kijött a menzáról.
3: Ennyi idővel a választások után krumpli?
1: Hát, mennyi mindenre jó a krumpli? Ugye? Most nézd meg. Hát azt gondolod, hogy ezzel csak választást lehet befolyásolni vagy nyerni? Nem, ezzel mobiltelefonokat lehet becsempészni. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálják be a börtön területére, olvasva a büntetés végrehajtás országos parancsnokának sajtóközleményében. Voltak már másfajta zöldségek is, most a friss szállítmánnyal 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő az összekötött burgonyából. Ez zseniális beszélgetés lehet, Lajos. Hánykor sétáltok? 10 és 11 között. Jó, dobjuk a krumplit, szed össze, és azt látod, hogy valaki áll a börtön egyik oldalán, dobálja a krumplit, a másik oldalon meg próbálják összeszedni. Teljesen szürreális.
3: De lehet, hogy nem jól egyeztettek az egész projektről. Lehet, hogy azt mondták, hogy figyelj, krumpliban hozd be nekem a telefont. És akkor
1: igen, de nem a bedobásra számított?
3: Hanem arra, hogy valaki ugye bevisz neki egy kis, mit tudom én, hazait. Tehát rakott krumplit, és akkor abban van.
1: Ezek milyen pici mobiltelefonok, hogy beleférnek egy krumpliba?
3: Ezek ilyen mini? Milyen a krumplik?
1: Vagy mekkora krumplik ezek? Amit megmaradtak.
2: Saját találsz vele egy elítéltet, az ott marad.
3: Önnek bejövő hívesen.
2: Hát ez ilyen picik, pár centi az egész.
1: Maga semmire, a telefon, ez
2: igen,
1: egy kis telefon.
2: Nem jó, mondjuk azt olvasom, hogy SIM-kártya nem volt benne.
1: Nem volt SIM-kártya, nélküli volt.
3: Aztán bedobták előzőleg, egy paradicsomban. Ez már benn volt.
1: Igen. Úgy buktak le, hogy előtte nagy mennyiségű krumpli ragasztót vásároltak az Obiban. Tehát félbevágod, berakod, megragasztod, és összekötözöd, és azt átdobod a másik oldalra.
3: De mondom, hogy aggódom a ragasztás miatt, mert szerintem amúgy ilyen élő dolgot, mint egy krumpli, nehéz megragasztani.
1: Hogy nem tudod össze. Nem, ezeket kötözték
2: kötözve
1: egyébként.
2: Kötözve volt, össze volt madzagolva.
1: Fogta a madzagot, körbe kötözte a krumplit, és átdobta a másik oldalra.
3: Akkor én nem így csináltam volna. Én azt csináltam volna, hogy fűcsomót kötöttem volna rá, átlátszó madzaggal, hogy fűcsomónak tűnjön.
1: Mint egy ilyen kis simi labdát, egy ilyen jójót. Ja, hogy még te el is rejtenéd. Hát ahogy a lebetonozott teraszon, ahol sétálnak, ott néhány fűcsomót, hogy hirtelen ott kinőtt a beton közül.
3: Hát a krumplihoz képest a fűcsomó az egy előrelépés lenne stratégiai szempontból.
1: Teljesen.
3: De ha más, akkor hát ugye betonnak tűnő hungarocellát lefesteni beton és abban.
1: És azt dobnád át a másik oldalon.
3: Igen. Igen, hungaracélt, ugye kimáld a közepét, összeézéled, és akkor kívülről megfested egy kicsit, és akkor azt fog tűnni, mint hogy egy darab beton.
1: De milyen szűrá is lehet látni ott a rokonságot, akik állnak a kerítésnél, és dobálják át a krumplit. A másik oldalon meg egy ilyen csikos ruhás, abruhás ember próbálja a krumplit összeszedni. Teljesen lehetetlen helyzet.
3: Plusz az milyen rokonság ez, aki nem vállal kis felelősséget? Tehát miért nem tudták úgy, ahogy kell ánuszba bevinni neki?
1: Egyébként nagyon sokféleképpen próbáltak már telefont becsempészni. Mindjárt megkérdezzük a BVOP felderítési főosztályvezetőjét, hogy hogyan, dr. Vágó Zoltán. Hello, Zoli, jó reggel. Ciao.
4: Szép jó reggel, sziasztok!
1: Ez a krumplis trükk, ez meglepett benneteket, vagy ez egy új dolog most? Vagy ez egy régi próbálkozás, hogy krumpliba tesznek bele telefon?
4: Hát megmondom, szintén a krumpli az engem is meglepett, mert hogy ez elég életszerűtlen. Egy börtön udvarán szabadon heverő krumplik, hát ez nem annyira gyakori. Ez a maga a megoldás az abszolút új, a módszer az kevésbé.
1: Ezt hogy kell elképzelni, hogy ők sétálnak kint, valaki meg a másik oldalról a séta közben dobált át a krumplit?
4: A sétódorok azok védettebb helyen vannak elhelyezve, természetesen börtönön belül. Maga a bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala, ahol természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett. Tehát ott rendszeresen járnak, parkosítanak, takarítanak, és ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
1: Ja, értem, tehát ott megy egy brigád, aki takarít, és egyszer csak szálló krumplig érkeznek a levegőben, amit a takarító brigád feltűnésmentesen begyűjt.
4: Akár, bár ez inkább esélyes, hogy éjszakai órákban, vagy olyan időben, amikor nem tartózkodik senki se az udvaron, akkor kerülnek be, és akkor sokkal egyszerűbb összeszeregetni. Kevesebb a feltűnés.
3: Azt írják a hallgatók, hogy döglött galamba is szoktak tenni telefont, ez igaz?
4: Így igaz, az igazság, hogy előbb már Eszter elszpoilerezted, amit mondani akartam, mert hogy a extrém példákat akartam kiszedni itt a téglával meg a betonnal, és a döglött galamb lett volna a harmadik. Valóban történt már olyan itt a büntetés végrehajtás történetében, hogy döglött galambot preparáltak, azt dobták be az intézet területére, és annak a hasába volt bevarva pár darab telefon.
1: Zseniális.
4: Néves munka volt.
1: Egyébként ez zseni, tehát kiszedi a galamb beléd, preparálja a galambot, bevarja a telefon, és átdobja a kerítés másik oldalát. Így repül egy döglött galamb, és benne van a telefon.
4: Így igaz, ez azért kell gusztus, de kitartás is.
3: És akkor van ilyen, hogy csinálnak ilyen betonkockát?
4: Igen, egész konkrét példát tudok mondani, ez ugye nem annyira friss, egy pár évvel ezelőtti. Téglát, egy műtéglát készítettek olyan módon, hogy egy zártszelvényt, egy nagyobb méretű zártszelvényből vágták le a téglaméretű darabot. Egyik fedét ledugózták, megtöltötték, ha jól emlékszem, talán 14 darab telefonnal, kis telefonokkal, meg okostelefonnal, és másik felét is ledugózták egy fadugóval, műgyantába forgatták, és gyöngykavicsszerűséggel megforgatták, és ez teljesen úgy nézett ki egyébként, mint egy ilyen mohos tégla intézet területén. Tök jó mutatott.
1: És a SIM-kártyát hogy teszik bele, mert ezeket SIM-kártya nélkül küldik? A SIM-kártya bejut máshogy?
4: A SIM-kártyának az a probléma, hogy kicsi a mérete, tehát ugye az a kis telefonok se túl nagyok, ugye ezek rágos csomagméretű telefonok, amiket láthatatok tegnap. A SIM-kártya, hogy az jóval kisebb filmtartalommal, sokkal könnyebben rejthető. Ezek akár egy levélbe is be tudnak menni. Konkrét példa, amikor mondjuk levélben a bélyeg alá berakják a SIM-kártyát.
1: Aha, de jó. Tehát beküld a levelet, ráteszi a bélyeget, és ott van alatt a SIM-kártya. Azt a mindenit. Volt olyan, hogy műkutyaszarba próbálták beletenni a telefont?
4: Természetesen ez is előfordult. Műkutya kaki az egész pontosan 3 darab telefont tudott tárolni, és kinézete tökéletes volt. Egy ilyen textil anyagba rakták be magát a telefonokat, és utána ezt forgatták be. Hát én nem tudom, milyen kulimázba, de valóban minden tekintetben hasonlított a kutya.
3: De látod, akármilyen az iskolai oktatás, a technika óra az mindenkinek a kedvence.
1: Igen, tehát azért ez ügyesen megoldják.
2: És akkor ilyenkor egy hét múlva jön a töltő?
4: Standardizáltak ugye a telefontöltők, azért nagyon sok verzió nincsen. Ezek a kis telefonok, ezek egy szabvány szerint vannak. Most én meg nem mondom, mikro USB töltőnek hívják talán ezt, vagy mini USB. Az a baj, hogy ilyennel rendelkezett a fogvatartott, hiszen engedélyezett mobiltelefont használhat egyébként, amit a Bézsi biztosít a számára.
1: Itt kérdezi valaki, hogy mit akar a telefonnal, parkolást indítani? Hát nyilván a külvilággal tartani a kapcsolatot, de arra egyébként van lehetőségük néha telefonálni, nem?
4: Igen, tehát ugye a fogvatartott jogai közé tartozik, hogy az engedélyezett kapcsolattartó és csak az ő irányukban kimenő hívást kezdeményezhet az ő rezsim szabályának megfelelő időtartomban, a saját pénze terhére természetesen. Hát ez logikusan ellenőrzött hívás, nem ketten vannak a vonalban, hanem a felügyeletet ellátó ellenőrizheti. Hát ha ezt akarja kikerülni, akkor ez neki célszerű egy illegális telefon, meg hát számos egyéb felhasználása van, akár itt a büntetőeljárásának a befolyásolása, vagy mondjuk az ilyen telefonbejutatás szervezése, tehát számos egyéb olyan cél van, amire nekünk.
2: Üzleti ügyek intézése.
1: Kisebb-nagyobb sertelések, igen.
3: De van ilyen, hogy hárman vannak a telefonhívásban, hogy az egyik a felügyelőtiszt, hogy van, hogy beleszól a beszélgetésbe, hogy Lajos, erről már beszéltünk.
1: Igen, hagyjuk ezt a témát.
3: Passzív vagy Lajos, tudod, megbeszéltük ezt. Most csak a saját haragodat táplálod, Lajos.
4: Hát pszichológusként egyébként ez teljesen jó lenne, valóban ki lehetne ventiláltatni a telefonhívás során, de nem, tehát itt, hogyha visszaélnek a hívással, tehát mondjuk nem engedélyezett harmadik fél jelenik meg, tehát nem a kapcsolattartó, akkor ugye megszakíthatják a hívást. Hm.
1: Van olyan, amikor megnő a bedobott telefonok száma, vagy vannak, nem tudom, kiemelt események, amikor fontosabb telefonálni, vagy amikor érzitek, hogy még több trükközés van?
4: Hát egy jó telefonálós műsor az biztos megrendíteni, de ne.
3: Szilveszter, az SMS-ek.
1: Szilveszter, mint a ünnepek, nem tudom, tehát vannak kiemelt időszakok?
4: Igen, igen, tehát azért azok az ünnepek, amik azért érzelmileg megrendítik a fogvatartottakat, tehát akár egy ilyen karácsony, szilveszter, akár egy húsvét is, ezek azért mutatják azt, hogy itt akkor megpörögnek a bejutatási kísérletek.
3: És élő állattal nem próbálkoznak? Hát nincs, hogy prostituálnak egy galambot, vagy macska hasára kötözik, vagy mit tudom én, bedobnak egy teknőst?
4: Magyarországon ilyen még nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
1: ne csináld!
3: Nagyon szeretnék látni egy hátizsákos galambot.
1: Az irányított galamb hogy repül be? Vagy az hogy veszed rá, hogy repüljön be és adja oda valakinek?
4: Hát a módszert azt nem tudom megmondani, viszont a fotodokumentációt láttam az interneten, külföldi BV-s oldalon, tehát ez valóban működött. Meg
1: hátizsákkal volt a galamb? Hátizsákkal? Ne csináld!
4: Ez szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól emlékszem.
1: És nem volt a kis gazdája, berepült hozzá, és vitte a kis tablettákat neki.
3: És milyen boldog lehetett a galamb, hogy nem a seggébe dugták fel.
1: Mondta, hogy add a hátizsákot, kis gazdám, inkább a hátizsákot, hiszen csak a seggembe megint ne dugjatok kapszulákat, mert múltkor is felszívódott. De ott mi lehetett a terv, érted? Postagalamb, ami megtalálja bent a gazdáját, és tudja, hova kell repülni, nem is értem.
4: Ezt nem tudom én se pontosan értelmezni, hiszen igen, hát ő hazatalálni tud. Azt meg nem valószínű, hogy a
2: nevelték
4: volna.
2: Ja. Mi volt a legfurcsább dolog, amit így próbáltak bejutatni, amire még te is azt mondod, hogy az bátor.
4: Hát a telefonoknak... Nem, ilyen azért nem volt. Ugye a nagy keletje természetesen a telefonoknak van, ennek a különböző kiegészítőinek. Talán a legextrább az, illetve a maga rejtési mód volt miatt nagyon extra, tehát amikor egy fém lakatot preparáltak, és ebben okos órát csempésztek be, ami természetesen ugyanúgy telefonként működött volna. Most ez egy tendencia volt egy időben, most megint egyébként kezd ez elterjedni. Ilyen számzáros lakatot kibeleznek, vagy éppen a klasszikus kulcsos lakatot is ebben, de itt sem a tárgy maga az izgalmas, hanem inkább a rejtés, mert abban azért elég ötletesek a fogvatartottak.
1: Jó, egyelőre nálam a hátizsákos galamb vezet. Tehát ezt tudod überelni, hogy egy gubbat szemű kis hátizsákos galamb vezet. Itt vagyok, vizsgatán, itt vagyok, hozom a tudtát.
3: Új ötletem van, teljesen. És mi van akkor, hogyha szerzel egy királypitont, és arra teszel rá, rácellusszod a hátára, érted? És bedobod a kígyót, érted? Az alapból szerintem, hogy elterelni a figyelmüket, meg...
1: Igen, az se rossz megoldás. Éjszakai razia az mit jelent nálatok, vagy az hogy kell elképzelni?
4: Hát az éjszakai razia az annyit jelent, hogy ugye biztonsági vizsgálatot tartanak zárkát érintően, zárkanyítás, fogvatartott a kisorakoztatása, és akkor egyesével az ő használati tárgyaikat, az általuk használt bútorokat, felszerelési tárgyakat nézik végig, elég nagy alapossággal, és gyakorlatilag kihasználva ezt a helyzeti előnyt, még a fogvatartottakat, ha a kollégáim még meg is interjúolják közben, akkor elég nagy esélye, amit találathoz is vezet.
3: Ezt szokták csinálni gólyatáborokban is.
1: Igen, hirtelen rajtaütésszerű razia a körletben.
4: Hát itt előtte nincsen gitározás általában, de...
1: Na jó, van Zoli, nagyon köszítok, meglepő dolgok ezek azért igazából, de akkor ez tulajdonképpen a próbálkozások nem múlnak el, tehát az emberi találékonyság és a rokonság lelkesedése az nem múlik.
4: A lelkesedés nem mondjuk igény van, viszont a küzdelmi részünkre meg abszolút adott, úgyhogy szerencsére egyre inkább tudjuk szűkíteni a bejutási csatornákat.
3: Van következmény?
4: Ez nem bűncselekmény, tehát maga a tiltottás bejuttatása, a szabálysértés, az egy elég jelentős pénzbírságot von maga után, ugye ez mondjuk a külső személy, aki segíti, még bedobja a galambot. A fogvatartott meg, hogyha ez a tárgyhoz hozzájut, akkor ez neki fegyelmi eljárást jelent, ami adott esetben még egy magánelzárás

0: célirányos keresését tudja segíteni. Aktívan használjuk is.
1: Hát meg az őrök is kell, hogy tiktokozzanak azért kicsit közben, nem? megőrülnek az unalomtól valószínűleg.
2: Megöli az algoritmus.
1: Igen, nem működik az algoritmus.
2: És van olyan, hogy kialakul érzelmi kötődés egy rabba, mert nem szívesen engedett ki, mert úgy megszeretted?
0: Hát, igen. Nem, ez kizárt.
1: Igen, Lajos, nagyon szeretlek téged, olyan szimpatikus, hogy leültél egy 16 évet, de maradj már benne még egy 8-as, mert úgy fog hiányozni.
2: Lajos, ha te elvész, én is elmegyek, én ezt nem bírom.
1: Zoli, nagyon szépen köszönjük, teljesen szürális ez a hír, amit olvastunk, ezért hívtunk. Köszi neked nagyon, jó munkát!
0: Köszönöm.
1: Köszönjük dr. Rágó Zoltán, felderítési főosztályvezetőnek, a BVOP-tól.

0: hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: A török hódoltság korszakát idézik fel füleken a múzeumok és galériák éjszakáján. Évet értékeltek a Nógrád vármegyei polgárőrök. Jönnek a részletek. A török hódoltság korszakát idézik fel az idei évben a múzeumok és galériák éjszakáján füleken, közölte a Füleki Vármúzeum. A nógrádi határtól nem messze lévő városban színes programokkal várják az érdeklődőket szombaton már kora estétől. A Városi Honismereti Múzeumban este 6 órakor nyitják meg a csehszlovák és szlovák fizetőeszközök című kiállítást. A program este 7 órától a várban folytatódik. A Fülek az Oszmán Birodalom árnyékában című interaktív kiállítás ünnepélyes megnyitójával. A tárlat a török szultánok és a füleki szandzsák korába repíti vissza a látogatókat. Emellett kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, autentikus török kávéházban pihenhetnek meg török meséket hallgatva, élvezhetik az Arasinda zenekar koncertjét, valamint janicsár bemutatót, orientális táncokat, és az est egyik leglátványosabb programpontját, a tűzzsonglőr show-t is megtekinthetik. Az eseménnyel kapcsolatban bővebb információ a fülekivár.sk honlapon található. Drégely Palánkon tartotta meg a közelmúltban éves közgyűlését a Nógrád vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, ahol értékelték az előző évet és személyi kérdésekben is döntöttek, írta meg a Nol.hu. Vas Miklós, a Nógrád vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke a 2025-ös évet értékelve ismertette, a rendőrséggel közös szolgálatok száma elérte a 13.330 órát, miközben csaknem 800.000 óra önálló szolgálatot teljesítettek a Nógrád polgárőrök. Az idei esztendőre az egyik cél az, hogy a már bejegyzett Lovas Polgárőr Egyesület tagjai megkezdjék képzésüket, melynek elvégzése után közös lovas szolgálatok indulhatnak a rendőrséggel, tette hozzá. A közgyűlésen személyi kérdésekről is döntöttek. A vezetőség javaslata alapján Ponyi Bélát, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság korábbi vezetőjét, rendelkezési állományú rendőrt választották meg a Salgótarjáni járásból a járási koordinátor munkájának segítésére, illetve közgyűlési küldöttnek, míg a Bátonyterenyei járási koordinátora Csomor Erika lett. Időjárás. Derűs lesz az ég ma Nógrád vármegye térségében, a légmozgás többfelé élénk lehet. A maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul. Holnap ugyancsak száraz, napos időben lehet részünk. Hajnalban 7-10, napközben 26 fok várható. Változást a hétfői nap sem hoz. Szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csapadékra továbbra sem kell számítani. A felmelegedés folytatódik, délután akár 28 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy érdekes híre bukkantunk, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy AI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
1: Nem, veled szakítanak.
0: Vagy veled fontos. Szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
1: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
0: És vele folytatja, a romantikus partner imitációjával csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
1: igen,
0: digitális formában.
1: Igen, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott a testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
2: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
0: Miért lenne haszontalan?
2: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne... Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
1: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyed, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed.
0: Megtanulja, hát ez... hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia, mely a történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
1: De akkor ott
0: mennyire durva?
1: Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba beleszeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
2: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
1: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
2: Igen, de gondolj bele, hogy neked, téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
1: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot, de te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
2: Így van.
1: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, mit én, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
0: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
1: nem,
0: tudod használni,
1: a gyászterápiát
0: borzasztó beteg.
1: Azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
2: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura? Egy szexbábura.
0: Na, ezt is megcsináltod. Tehát AI alapú szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod
2: de
0: a hangot.
2: Hogy emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
0: Szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egyet a világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában, hogy nem léknek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálesetén, ez a Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélgetve hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
1: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szerettedből igen. Csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik?
0: Egyfajta klón.
1: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
2: Igen, ez
1: nem mondjuk már ezt arra azt, hogy ez pótol.
0: Ne, ők se gondolják, hogy ez
1: de
0: az.
1: Hogy nem.
0: Hát ő nyilván pótolják.
1: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
2: viszont
1: tovább.
2: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményedet, csak kell valaki, aki húzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az a párkapcsolat, amiben egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
0: és
2: van.
0: És úgy beszél, és azt igen. mondja, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy ne baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
2: Hát tehát, vagy hogy nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
0: hát az is lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomószor nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemétmódon, kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
2: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy? Mert hogy van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül olyan
0: emberben
2: leszel, és úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót, és szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni igen. is valamilyen szinten.
0: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod csinálni, hogy hangok, üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed, aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett.
1: Most,
0: de neked ott marad.
1: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
0: Elmentem vásárolni,
1: igen.
0: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, ebben a formában. Azt mondja, hogy volt oszállása megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Azért az is milyen durva.
2: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot. És akkor generálnak egy Balázst. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balázst, a párkapcsolati Balázst, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
0: Feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
1: Igen, és üzengetnétek egymásnak.
2: Elfeledkezzen a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény.
0: Tudod,
2: hogy ez egész így úgy jön át, amilyen a valóságban.
0: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szólni senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban a van.
2: Generál a néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogyha...
0: És valójában ez van, igen.
2: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy ennek van racionalitása, hogy ez meg tud történni.
0: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem?
2: Ó, én nem, hogy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
1: Nem vagyok ide azért.
2: Éhes sosem nem lehet lefeküdni, na gyere.
1: Így van.
2: Egy proszekó még lecsúszik, mert nem lecsúszik egy proszekóna.
0: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
1: Igen, de nem jó mondott. Tehát nem akarnak szakítani. Hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
2: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
1: Meg
2: azzal,
1: nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
2: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
1: Igen, nem kell megdolgozni. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
0: Igen.
2: Hövidesebben a műcsajom.
0: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszéli még a kapcsolatunk problémáit?
2: Na? Ez kétségbeesésnek számít.
0: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
2: Kézzed, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
0: Mint harmadik fél. Ne nem, csináld.
2: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
1: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
2: Igen. Oh.
0: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek
2: igen.
0: van igaza.
2: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
0: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy ő milyen legyen veled.
2: Szerinted az emberek megkeszik ezt?
0: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Olyat, hogy a párjával tenni?
1: Hát az nem.
0: Nem megcsalás nyilván.
1: Nem megcsalás. Abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz
2: hadáról. Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig még nem jutottál, hogy a másiknak tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt a mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, jaj, értem, végülis igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az hiszen nem fogja előre lendíteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
0: igen, akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal csinálnád, igen.
2: Aki függ tőled anyagilag.
0: Igen, ja, abszolút.
1: És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
2: És elbabusgatja a lelkedet, igen, de ez a függőség, ez az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
1: Mindig van, fizetsz érte.
2: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10.000 forintja, az nem annyira sokat számít.
1: Ja, ja.
2: Érted? Tehát, hogy az...
0: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával.
2: De más, hogy neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
0: Mármint, hogy a férjének.
2: Igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megiratta az AI-ja.
0: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és ezt, fogalmazd meg.
2: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmazd meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
0: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, léci.
2: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kiadni magadból,
0: nem te írod el,
2: igen. Viszont az biztos jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
0: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. De tehát várja, itt van a használat.
1: És üvöltözik veled az, hogy te meg, hey, ChatGPT, figyelj csak, hogy nekem.
2: Nem úgy csinálják, nem, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT? Hallod? Ez ő. Na, ehhez mit szólsz?
0: Ez mennyire durva, hogy mire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei vannak.
2: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé?
0: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgy, hogy az jó legyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Átlépte a 30-at az elektromos töltőberendezések száma vármegyénkben. Folytatódott a Nézsai általános iskola felújítása. Jönnek a részletek. A tavalyi év végén országszerte már több mint 4200 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt országszerte, derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentéséből. Mint ismertették, 2025-ben jelentősen bővült az elektromos járművek töltésére szolgáló berendezések száma, a 2024. évi adatokhoz képest több mint 1000 darabos emelkedés látható. A legkevesebb berendezés Nógrád vármegyében üzemel. Itt tavaly év végén 31 engedélyköteles elektromos töltőberendezést tartottak nyilván, azaz 11-jel többet, mint 2024 végén. A bővülés tehát itt is intenzívnek mondható. Újabb fejlesztés elkészültét ünnepelték a múlt héten a Nézsai Mikszáth Kálmán szlovák nemzetiségi általános iskolában, számolt be a nol.hu. A cikk szerint az intézménynek otthont adó Revicki kastély homlokzat felújításának második üteme 106 millió forintos pályázati támogatással valósult meg. Balla Mihály országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a térségi feladatokat is ellátó intézmény példaként szolgál a nemzetiségi iskolák számára. Stjavó Gábor, Nézsa polgármesterek köszönetét fejezte ki, amiért az elmúlt 10 évben az iskola vezetősége és a nemzetiségi önkormányzat közösen előbb a kastély belső tereit, majd annak külsejét is felújíttatta. Életének 88. évében elhunyt Walter Ilona történész, régész, a történelemtudomány kandidátusa, Pásztó díszpolgára, számolt be a szomorú hírről a város polgármestere Farkas Attila. Pásztó első embere kiemelte, a város rengeteget köszönhet Walter Ilonának. Az ő munkája révén tárták fel a történelmi városközpont műemlékeit, így a kora középkori apátság alapjait, a középkori üveghutát, az oskolamester házát és a hatszögletű kápolnát is. Kulcs szerepet vállalt továbbá a Pásztói Múzeum megalapításában, valamint abban, hogy az intézmény a ciszterci kolostor épületében kapjon helyet. Walter Ilonától a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum is búcsúzott. Tömegközlekedés. Útfelújítási munkálatok kezdődtek Pásztó Tar felőli végén, emiatt számos helyközi autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik, várhatóan augusztus elejéig, közölte a MÁV csoport. Az érintett járatok kihagyják a Gyógypedagógiai Intézet megállót, míg a Tejüzem megállót áthelyezték, így a kereszteződésnél az elkerülő úton kialakított ideiglenes megállóban lehet felszállni a buszokra. Köszönöm figyelmüket, Lakatos Katit hallották, maradjanak továbbra is velünk!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben!

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Ti láttátok a John Travoltát, hogy néz ki? Talán meg
2: valamit tud az a fiú.
1: Valaki mondja meg nekem, de tényleg, hogy ezek mit esznek, mit szednek, mit isznak, mivel injekciózzák magukat.
3: Ja, most kivételesen jól néz ki? Mert ugye,
1: hát nem, nem kivételesen jól néz ki. A csávó eltűnt egy 5 éve így a közvélemény elől, nem láttad, nem hallottál. Felbukkant most talán Kámban, nem tudom, láttátok-e? Kámba bukkant fel a csávó.
2: Mondd az életkorát.
1: Kiderült, hogy 77 éves, vagy 78.
2: 72, nem? 72?
1: Lehet, hogy 72, vagy 72-kor láttam utoljára. Nem tudom, hogy mennyi, de hogy közel a 80-hoz.
3: 72 éves.
1: Közel a 80-hoz. Tedd be a videót, ahogy kinéz. Bevonultak Kámba a vörös szőnyegre. De mit tudnak ezek Amerikában, amit mi nem tudunk?
3: Skin booster kezelés?
1: Hát ez több, mint skin booster kezelés. Ez nem skin booster kezelés. Az, hogy jó a cucc rajta, az rendben van. Az, hogy jó az öltöny, jó a sapka, jó a szemüveg, minden nagyon jó. Ez oké, azért öltöztetik őket. Meg van stílusérzék.
3: Azt a rohadt.
1: De most, na most álljunk meg egy pillanatra. Na. Mi történik John Travoltával? De hogy itt nem is arról van szó, hogy szét van botoxolva. Itt nem arról van szó, hogy látod, hogy plasztikai kezelés van. Itt valami olyan átalakuláson ment keresztül az öreg, hogy visszafiatalodott 60 éves korára. Én megnéztem 4-5 évvel ezelőtti John Travolta képeket, nem így néz ki.
3: Nem.
1: Megnézed ezt a John Travoltát?
3: Letette a piát.
1: Lehet egy ilyen is, hogy letette a piát. Én nem tudom velük, mit csinálnak. Vagy nekik mit adnak, vagy milyen injekciózzák őket. Hogy néz ki a pacák 72-73 évesen?
2: Hát egy 20-ast le tudnátok adni.
1: Nagyon jó a szakáll, ahogy le van vágva. Jó a szemüveg, jó a sapka, egy sírdogál. Kicsit ugye átvett valami elismerés, vagy életműdíjat. Nem tudom pontosan, hogy mit nyert. Figyelj, új arca van az embernek. Ki csinálja nekik?
2: Nem csak az arca, hanem nézd meg a kezét például. Mert ugye a kéz az nem szokott, hát, hogy mondjam, plasztikai beavatkozás alá esni.
1: Igen? Nem a tokád öregszik, vagy a nyakad?
2: Meg a kezeden is látszik.
1: A kezeden is látszik?
2: Igen. És nézd meg, teljesen kicsimult az is, tehát ő nem egy arcplasztikát kapott, hanem egy testplasztikát.
1: Egy teljes valamin átment. Én nem tudom, tényleg kiszabját az arcukat. Én nem tudom, hogy hova járnak, de ez a technológia, ez itt van Magyarországon? Kezdjek el meg nyugodni. Elérhető ez a technológia? Nagyon drága?
3: De most láttátok mostanában a Demi Moore-t?
1: A Demi Moore is nagyon durván néz ki.
3: Meg a Lindsay Lohan-t, meg a többieket.
1: Hova
3: most
1: járnak?
3: Van most valami új hullámos plastikai eljárás, ami nem ilyen nagyon erőszakos, ilyen szétfeszítem, mint a celofánt, hanem jó kezek közé került, az biztos.
1: De hogy itt valószínűleg nem csak arról van szó, hogy plasztikai sebészete, valószínűleg rájöttek valamilyen befecskendező anyagra, és ez lehet, hogy namib.
3: Nem parafin olaj.
1: Namib, nem tudom, szűzlányok vére, amit ezek fecskendeznek maguknak. De hogy néz ki? Nézzek az arcát. Hát nézd meg az arcát, nem hogy egy ránc, de nincs kifeszítve bénán, nincs megfeszülve, tehát ne azt képzeljétek, drága hallgatók, akik nem láttátok, hogy rosszul botoxolva, mint Mickey Rourke, így szana szétfeszítve, hanem a csávó, az mondom, hogy visszament 30 éves az időben.
2: És tényleg jól néz ki.
1: Tehát valamivel a vérüket, a sejtjeiket fiatalítják, ez nem csak sima botox.
3: Az normális, hogy 72 évesen simán bevállalnám így John Travoltát?
1: Az kérdés, hogy mit tud a vele csinálni már 72 évesen, de lehet, de hogy jobb formában van, mint 60 évesen. Hát
3: állati jól néz ki.
1: Tehát nagyon durva.
3: Jó a hapsi. Bár gyanúsan sokat mosolyog. Lehet, hogy már nem tudja becsukni a száját, annyira ki van feszesítve.
1: Ő sejtett tolnak? Csecsemők vérét isszák? Valamit kell, hogy
3: nem
1: csináljanak
3: tudom,
1: gyerekek.
3: Nem tudom, egy kártyát.
1: Valaki, igen, tehát valaki mondja, hogy mi történik Amerikában.
2: Lehet, hogy helyette is beugró van. Nem?
1: Hogy nem az igazi,
2: igen, hogy nem az igazi Travolta, csak egy átra volt, egy fiatalabb.
1: Felfoghatatlan, én megláttam, nem hittem. Tényleg nagyon jól néz ki. Tehát 72 évesen azért ez nagyon szemtelen.
3: Az, hogy,
1: nem fogunk itt kinézni
3: férfiak,
1: 72 évesen.
3: A férfiakat is frusztrálja azt, hogyha mondjuk egy John Travolta 72 évesen így néz ki. Egy
1: nem, abszolút nem. Tökre érdekel, hogy mit csinál, ennyi. De szerintem a nőket jobban frusztrálja, ha egy nő jól néz ki, mert ott van valódi, nem tudom, féltékenység vagy irítség. Te ránézem a Travolta, és azt mondom, wow, oké, mi a technológia? Tehát, hogy mit csináltok? Tökre érdekelne, hogy figyelj, el kell menni egy Beverly-szi klinikára, és ott most az az új őrület, hogy már nem kivasaljuk az arcodat, nem botoxolunk, nem aranyszálat húzunk, nem hialuron, nem lézer, nem tudom mi, hanem most azt csináljuk, hogy, és valaki mesélje egy fél órában, hogy mit. És aztán azt, hogy hova lehet menni Magyarországon, csinálja már a Krasznai.
3: Ha most meglátom, hogy a Demi Moore hogy néz ki 60 évesen, akkor nyilván elkezdem keresgélni, hogy milyen módszereket használ, de egy férfi is rákeres ezekre, és utána el is megy. Tehát, hogyha azt látod, hogy John Travolta 72 évesen így néz ki, és Magyarországon elérhető ez a technológia, akkor te elmész ki.
1: Én szerintem itt az van, hogy egyszer erre a vonatra felszállsz, onnan nincs leszállás. Csak egyre mélyülsz ebben. Nem? Tehát ezt el kell odázni.
3: Szinten kell tartani.
1: De pont ezt mondom, hogy úgy jó, hogy nem azt látod, hogy plasztikai beavatkozás van, hanem valamit sejtszinten cseréltek le a csávóba. Tehát nézd meg, hát én 10 évvel ezelőtti fotóit megnéztem, és egy püffet arcú, megöregedett, szarulézett, nyilván egy csomó családi drámája volt, meg meghalt a felesége, vagy a gyereke, a nevel gyereke, tehát őt is megrángatta az élet, volt egy csomó minden. Majdnem 80 évesen nem nézel így ki, jó, 72 még nem 80, oké, ne öregítsünk.
2: És még mozog az évesen, arca. És mozog az arca. Van, hogy a botoxtól már ilyen érzéketlen az egész,
1: igen,
2: hanem mozog.
3: Mondjuk ezzel a szakállal sok mindent el lehet akarni. Ez egy kicsit indokolatlan.
1: Igen, Epstein szigetén pihent, írja valaki. A Travolta nem jött szóba egyébként, de valaki mondja, igen, frusztrál. Milyen ultrahangos kezelés ez? Milyen lézeres? Mi történik valójában, ami miatt ezek így néznek ki, gyerekek?
3: Hát elképesztően jó.
1: Hát nem tudom, hogy a Krasznai tudja-e, vagy nyilván oda is ide érnek, de hány évvel később érnek ide technológiák? Ez is egy jó kérdés lehet, hogy a plasztikai sebészetben, ami most ott nagyon új, kísérleti fázisban, vagy nem tudom, próbálgatják, az lehet, hogy 5 év múlva érkezik meg egy kelet-európai ország kicsi
2: piacára.
1: Nem lehet,
2: hogy egy ekkora csávó egy kísérleti ízébe vág bele.
1: Itt valami szérum van.
2: Biztos, hogy ez már egy működő sztori, amiről tudnak itthon is. Csak még nem láttuk a hatását.
1: Csak még nem tudjuk.
3: Hogy van az, hogy éppen múltkor néztük, vagy 2-3 héttel ezelőtt néztük a melyik együttesnek a frontemberét, ez a iszonyatosan jóképű faszi, aki most itt meg felhúzatta az arcát. Itt
1: ja, és nagyon rosszul nézett ki, igen. Nagyon jól nézett ki eredetibe, tök jól öregedett, és borzasztó volt. Nem tudom ki volt ő, de láttuk.
3: Hogy ez nem pénzkérdés, tehát hogy nem arról van szó, hogy az ember ez nem engedheti meg magának ezt a fajta beavatkozást. Akkor hogy van az, hogy az egyiknél működik, a másiknál pedig annyira rettenetesen elcseszik, hogy itt nincsen egy név, aki
2: ez az olcsó.
1: Na, de ez, igen, ez a jó kérdés, hogy valószínűleg az olcsóra
3: ment. Az olcsósítóba megy, nem hajlandó még ráfizetni 3-4 ezer dollárt azért a kezelését, ez tök abszurd.
1: Ott az van, hogy ott szemhéjplasztikát is csinált, és úgy nézett ki az egész, mint egy Freddy Krüger lett volna.
3: Felcsúszott.
1: Borzasztóan nézett ki, igen. Na most ezt képest a Travolta nincs elrontva.
3: Nem.
1: De azt gondolod, hogy ezek az arcok, ezek egy nagy szakihoz járnak, tényleg Amerikában, mit tudom én, Los Angeles, leszbe, van egy klinika, ahol a Brad Pitt-től kezdve mindenki ott van, és isszák, eszik, beveszik azt a szérumot, azt az őssejtet, azt a nem tudom, nyákot, amit meg kell inni, plusz fiatalítanak az arcukon. Valami van, tehát ez nem csak botox.
3: Arra azt kíváncsi lennék, hogy ez olyan mennyi életmódbeli áldozattal vagy változtatással.
2: Hogy 9-kor nekem feküdt aludni, nem írhatsz alkoholt.
3: Igen, akarnám mozolni. Én ezt 72 évesen, hogy lehet, még 3,5 évig nagyon jól nézek ki. Hogy
2: egyébként meg vagyok.
1: Na mi van, mit találtam?
2: Forradalmi, non-invazív, jóváhagyott ultrahangos technológia. Öcsém, és van Budapesten is.
1: Ja, mert most valaki írt a Travolta. Sziasztok, Travolta vagyok.
2: Szia, Feli, Travi vagyok. Igen. Igen.
1: Új palotát csináltattam a kiskész klinikán, nagyon szépen, doktor.
2: Szabóné,
1: szünetet
2: Elvira.
1: Nagyon jó, ott bekamott, olyat lézerezett. Na most erre, hogy jöttél rá, bocsánat, ez most kiküldte el?
2: Itt van.
3: Ja, de mi van ott? Lenyilatkozta?
2: Itt van, nincs vágás, nincs gyógyulási idő, gyors kezelés, és rajtam keresztül tudsz befizetni.
1: Igen, joy napokon plusz
3: 10%-os kuponnal.
1: 30%-os kuponnal már megcsinálják neked 30 ezer forintból.
3: Azt nem tudom elképzelni, hogy ezek ilyen nem non-invazív cuccok. Tehát, hogy az biztos, hogy van egyszer egy nagy vágás, akkor ott kiszednek 20 centi bőrt, azt megfeszesítik,
1: okay,
3: és akkor
1: igen.
3: Utána azt szépen szinten tartják. Tehát megvan. Akkor azt ápolgatják.
2: Tehát akkor a szakáll alatt van a vágás.
3: Azt mondom, hogy azt akar el egy csomó minden, szerintem azért van ott az a teljesen indokolatlan.
2: Levágták a szakállát, itt körbevágták az állán.
1: Persze,
3: felgyűrték.
2: Összevarták, visszanövesztette a szakállát, kész.
1: És akinek nincs szakáll, akkor ott látszódna a vágás.
2: Igen, ezért nem szakállosoknak nem is csinálják
3: ezért
2: meg.
3: Ezért hoztam neked a hajad újabban.
1: Igen, hát nekem átul van meghúzva. És föl van akasztva. Van egy kampó, és oda be van akasztva a bőröm.
3: A füled vonalát, tudod, mert ott szokták megvalni.
1: Gyerekek, bármit is csinálnak, haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, ha Travoltát 72 évesen, tehát az Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár, tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted, hogy neki nem nézték el, neki viszont nagyon benézték, és borzasztóan néz ki.
3: Hát mert ő tehát... a join-upokon próbál.
1: Igen, ő okay, hát akit tényleg, akit láttunk, az egészen elképesztő. És mennyi most? 72?
3: 72.
1: Na, azt gondolom, hogy aláírnánk, nem, Feri?
2: Így, igen.
1: 72 évesen így ebben a formában.
2: Jól néz
1: egyszer
2: ki.
1: Egyszer el kell látogatni erre a klinikára, rendben van. Hát most nézd még... meg, hát nézzek ezeket a képeket. Hát figyelj, a csáv
3: ott, ott van a vágás.
1: Ki a csaj mellette?
3: Hát a csaja.
1: Az a csaja?
3: Hát ezzel az arccal, viccelsz?
1: Azt hittem hát a lánya.
3: Nem hiszem.
1: Igen, beújított ő is valami kis fiatalt?
2: Nem lehet, a lánya. Hogy ő se fiatal, csak ő is volt a klinikám.
1: Most hát azért egy 30-as van köztük.
2: Lehet, hogy a nő 68, érted? Csak ő is bevette a szérumot.
1: Akkor tényleg nagyon jó.
3: Ugye, most még mereven elutasítjátok, illetve azt mondjátok, hogy nem. De lehet, hogy 10 év múlva majd rácsúsztok ti is.
2: Bali biztos. Én jó vagyok.
1: Rajta leszek? De tudod, ez nagyon igen. Rosszul szemhéjplasztika, tudod, és elkezdek ilyen szörnybe átmenni, tudod. Ilyen nagyon, ilyen nagyon durván.
3: Hogy itt a szemed vonala, az nagyon feszes lesz, de a homlokod az egy kicsit elkezd lefelé csúszni, akkor azt majd utána igazítja.
1: Igen.
3: És akkor elkezdenek így szétcsúszni így a vonásait.
1: Igen. Na elmondod nektek, ő a lánya.
3: Tényleg. Mártra volt a se a régi.
1: Áj, de unalmas. Basszus. Közös filmet csináltak. És
3: a lányával
1: csináltak, ami közös film, csak itt nagyot megy a film. Tehát, hogy nem a szokásos kis blödli Travolta film, hanem hogy nagyot megy. Ez a Travolta nagy comeback-je már sokadik.
3: A lánya 26 éves. Igen.
1: Na.
3: Hát akkor...
1: De ma már nem tudod simán, ami az van, amit a Feri, hogy lehet, hogy 60 éves, aki 20-nak néz ki. Tehát, hogy nem tudod már, hogy mi történik valójában, igen. Na mindegy, megnézzük majd.
2: És ami a végső bizonyíték a Juli felvetésére, ugye, hogyha megnézed a Travolta szakállát, nekünk itt fönn kezdődik a szőr, neki csak itt lent, mert lehúzták az egészet.
1: Ja, mert alulról, igen, meg, de ezek fölfele kell húzni, nem alulra,
2: de lefele. De neki lefelé húzták.
1: Igen.
3: Hát ott begyűrtek egy csomó mindent.
1: Na mindegy, gyerekek, jó. Jó, a technológia az nagyon rendben van.
3: Istenem, bőven az apám lehetne.
1: Vérát ömlesztéssel nem lehet ilyen, de egyébként ez is van, ezt is csinálják, ugye, hogy friss vért kapnak 5 évente. Engem inkább ez érdekelne, nem maga a lézeres, vagy az ultrahangos, vagy a neked botox, vagy a nem tudom mi, hanem hogy milyen olyan egyéb eljárások vannak, amivel valahogy az öregedés folyamatát lassítják. Nyilván tesztót kapnak, növekedését kapnak, dokik miért. Tehát ez rendben van. Na de megnézed a Stallone-t 80 évesen, tehát hogy ott nagyon komoly kémia van. Ott nagyon komoly kémia, és most nem az izom növekedése gondolok, hanem annak a megtartására, és még arra, hogy a 80 évesen így járjon edzen. Ott azért egy komoly labor követi a Stallone-t mindenhova, és szednek mindent.
3: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebészrovat.
1: Igen?
3: És akkor csinálnánk ilyen before-after dolgokat, és elmennénk minden héten, minden hónapban egy különböző kezelésre.
1: Kipróbálnánk,
3: igen, végigjárnánk, és utána beszámolnánk az
4: ha se eltorzulnánk a végre.
1: Igen, és a végén
3: itt ülne 5 ilyen volt.
1: Ilyen szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
3: Vaj, te vagy az.
4: Egy ilyen légy.
1: Most volt

0: Igen, és kiderül, hogy valaki bedobja a stábból a gyeplőt, és elkezdi nagyon felvállalva, nagyon durván tolni, és mindig várnánk két hét, hogy most itt hol volt, honnan jött, mi történt, azt egyébként szeretnél.
1: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert, nem tudom, láttátok-e, nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
0: Hát a Demi Moore-ról mi történt? Hát láttátok őt is? Hát az egész nő átalakult, hát ott nem mond, hogy nem vérszinten tolnak bele valamit.
2: Mindent megcsináltak rajta, de jól néz ki, hát basszus, hát most mondhatjátok azt, hogy nem teljesen
0: működik. Várj, azért jól néz ki, egy vörös szőnyegen valahol vonul a fotók, azért reggel egy ilyen szörnyöt föl kell mellette, de én nem vagyok benne biztos,
2: hogy... Jól hívás
0: Jézus Isten!
2: De miért szörny?
0: Hogy
2: hát reggel nem nézhet
0: hát semmi mozdulatlan az arca. Hát szét van. Na.
2: Mindig hoz egy szintet. Na. Reggel este. Nem, nincs meglepetés.
0: Na, ő nem úgy lett jó, mint a Travolta. Tehát a Travolta rá, és azt mondja, igen, na ez haver, bármit csináltál, ez jó.
1: Ő a túltolt
0: kategória. De a Demi az nagyon durván szétvarta magát. Tehát, hogy ezek nem is friss képek róla szerintem. Ő most ilyen rövid hajjal, nagyon vékony, ilyen fura ruhába jelent meg valahol. De valami elképesztő módon átszabott fejjel. Hát micsoda a... harcot vívnak ők az öregedéssel, nem?
2: Én a Nicole Kidman is nézem, hogy... néha Nicole Kidman. Látod mostanában?
0: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán brutálisan szétbotoxolta magát, de most jön belőle vissza.
2: Igen, de most megint kezd egy kicsit visszacsúszni.
0: Belecsúszott megint?
2: Igen, de most szerintem megtalálta a Travoltának a plastikai sebészét, mert hogy megint úgy néz ki, hogy Jézus Krisztus.
0: Jó. Igen. Volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidman-nek teljesen eltűnt az arca.
1: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
0: Hát nézzek itt az arcát, tehát oda be van töltve valami. Ugye itt volument vesz ez az arcodból, akkor ezt így föltöltik itt neked valami.
3: Egy császár zsemlével töltötték föl neki.
0: Igen, ezt kicsit oda túltolták, igen.
2: Na de hát most nézd rá, tehát, hogy...
0: Én szeretem a Nicole Kidman, meg a filmjeit is, a sorozatait is, jó?
2: Hát mennyi, 60 éves körülbelül?
0: 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
2: Szóval, hogy szerintem ő még most is egy kívánatos
1: jó nő. Hát 72-nél egy perccel nem lesz
0: öregem. Igen, 83-nál fiájtben, semmivel nem több. És a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Még idén új sportpályával gazdagodhat Széchény. Közel 140-nel hajtott lakott területen egy sportkocsi sofőrje Salgótarjánban. Jönnek a részletek. Hamarosan új, minden korosztály által használható sportpályát alakítanak ki Széchényben egy 40 millió forintos projekt részeként, olvasható a város honlapján. A tervek szerint legkésőbb 2026 végéig lezáruló beruházás részeként egy meglévő salakos körpálya nyomvonalában alakítanak ki futókört és futósávot, míg a gyermekek számára sport és szabadidős gumiburkolatot készítenek az érintett területen. A projektben a sportpálya kialakítása mellett egy illegális hulladéklerakót is felszámolnak majd a városban. A jó idővel együtt megérkeztek a rekord gyorshajtók is Nógrád megye útjaira, írják a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság közleményében. Mint ismertették, kollégáik az elmúlt napokban több száguldozót is lefényképeztek lakott területen. A negatív rekordot egy piros sportkocsi vezetője érte el, aki kora délután Salgótarjánban 138 km/h gyorsult. Tettével kimaxolta a kiszabható bírságot. A gyorshajtásért 468 ezer forint és 8 büntető pont volt a jutalma. A rendőrség néhány további fényképet is közzétett, amelyek a megengedett sebesség közel duplájával haladó autókat rögzítettek. Hangsúlyozták, a sebesség túllépés, ahogy azt statisztikai adatok is bizonyítják, továbbra is az elsődleges baleseti okok közé tartozik, így a rendőrség határozottan fellép ellene. Eresztvény adott otthont a múlt hétvégén a Europe Direct Nógrád információs iroda által szervezett európai napi rendezvénynek. Mint az a Salgótarjáni Városi Televízió riportjában elhangzott, az eseményen minden korosztályt színes programokkal vártak. Fenyvesi Némester Erika, a Europe Direct Nógrád információs iroda vezetője köszöntőjében úgy fogalmazott, ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a béke, az összefogás és az együttműködés képes hidakat építeni országok és emberek között. Az eseményen a résztvevők különféle ügyességi játékokat próbálhattak ki, tudásukat totón és kvízjátékon bizonyíthatták, de egy himnusz felismerő versenyen is megmérettethették magukat. Utóbbi különösen népszerűnek bizonyult. A legügyesebb résztvevőket értékes ajándékokkal jutalmazták. Időjárás. Derűs lesz az ég ma Nógrád vármegye térségében, a légmozgás többfelé élénk lehet. A maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul. Holnap ugyancsak száraz, napos időben lehet részünk. Hajnalban 7-10, napközben 26 fok várható. Változást a hétfői nap sem hoz. Szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csapadékra továbbra sem kell számítani. A felmelegedés folytatódik, délután akár 28 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hatalmas változás zajlik a magyar bankok kínálatában, ezzel foglalkozunk, kicsit pénzügyi percekre nézünk, és azt mondják, hogy most először végre az ügyfelek lehetnek a nyertesek, mert hogy megérkezett a Revo, és ez itt nagyon átalakítja a piacot, kérem szépen, Revolut. Ki az, aki revolutuzik?
1: Mindenki.
0: Ki az, aki titokban utalgat ide-oda, és azt gondolja, hogy nem látja itt a NAV meg a bank?
2: Felejtsd el.
0: Rosszul gondolja, mindent látnak már egyébként. De hogy májustól állítólagosan több hazai bank is új portfólióval, új banki csomagokkal, új számlacsomagokkal jön, mert hogy reagálnak arra, hogy megérkezett a Revolut, ahol egy csomó olyan szolgáltatás van, ami vagy kevesebbe kerül, vagy ingyenes a te eredeti nagy bankszámláthoz és kártyáthoz, ami van rendelve.
2: Hát igen, azt mi is elmondtuk, hogy fióktelepet nyitottak itt Magyarországon.
0: Bizonyám.
2: És már akkor is mondták, hogy na ez innentől kezdve majd megremegteti az összes többi bankot, mert hogy a Revo annyira jó konstrukcióval rendelkezik, annyira csábító az ügyfeleknek, hogy erre muszáj lesz valamit reagálni a piacnak. Na, hát most
0: nyit el ez a folyamat. Ők most már ugye egy ilyen hazai hivatalos fióktelep tulajdonképpen, kik ők, azt hiszem, ők litvánok ugye Revolut, baromi jól csinálják, és ugye a jegybank most már ellenőrizheti őket, tehát tudom, az úgy van, hogy most már ugye nézheti az utalásokat, a bejövőt, a kimenőt, tehát kötelezheti a hazai jogszabályok betartására, ugye, mert hogy most már hivatalosan itt vannak.
2: Nincsen zavarosban halázni.
0: Nincsen, látták, így van, így rálátnak egy csomó mindenre. De hogy ugye, ha te most belépsz, akkor te már magyar bankszámlaszámot kapsz, és így akkor viszont jöhetnek munkabérek, jöhet egy csomó utalás, tehát igen, tulajdonképpen rendes pénzforgalmat tudsz bonyolítani a Revoluton. És ugye bankon belül ingyenes az átutalás, tehát Revolutról Revolutra az továbbra is ingyenes, külső bankra is megvannak a díszolgáltatások, de reagálnak most a bankok erre, és elkezdték lenyomni az áraikat. Tehát egy ilyen jó verseny alakult ki. Ez mindenképpen jó.
2: Mert a Revónak egyébként még most is a tranzakciós költségei még mindig jóval alatta vannak általában egyébként, mint a többi banknak.
0: Igen.
1: Hát meg a valutaváltása ugye jó, aztán,
2: jó a felület,
1: automatikusan, hogy a külföldön fizetsz, akkor abból a fiókból fizet, ami az adott valutát akarja, az, hogy van benne azért elég sok jedi.
0: Rálát a NAV, vagy nem lát rá a NAV?
1: Rálát, megnyugtatlak.
2: Pali.
1: Bajban vagy, haver.
0: Ja, hát aki a Revoluton bonyítja a pénzügyeit és forgalmait is kriptózik, az arra rá sorá nyugodtan, az meg is érdemli egyébként. De ez ugye ez egy általános kérdés, hogy most akkor én utalok valakinek feketén 5000-et, 10000-et, elvégez nálam valami munkát fusiba, akkor azt látja a NAV. De ezeket egyébként látja már, mert minden ilyen hivatalos látszik. Tehát Revoluton már nem tudsz úgy fizetni, hogy utald Revoluton, mert én nekem azt nem látják. Ugye a Revolut az így indult el?
2: Igen.
0: Utald Revoluton, mert akkor ezek az 5-10-20000 forintos ilyen egyszeri szolgáltatások, munkabérek, mit tudom, mint kifizeti, arra nem lát rá a NAV.
2: Hát volt egy idő,
0: ez már nem így van.
2: A legelején, ugye, amikor nem kellett gyakorlatilag semmilyen adatot megadnod, aztán volt egy
0: új kör. Vagy volt az elején, igen.
2: Egy új kör, ahol már meg kellett adnod az adószámodat is, de azok, akik az elején regisztráltak, azok még tudtak egy ideig ott a csalódásban.
0: Fura lett volna azért, ha működik egy ilyen fiók, vagy egy ilyen egy fióktelep, amire nem látnak rá. Tehát ezért ez egy érdekes lett volna.
1: De mikor már látod, hogy ennyi felhasználó van, meg mekkora pénz mozog rajta, akkor nincs az az ország, aki erre azt mondja, hogy persze, csináljátok csak
0: nyugodtan. Igen. Na, mindjárt megkérdezik Argyelá Józsefet, a Bankmonitor elemzőjét. Hello, jó reggel, csáó!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt, itt jött egy nagyon, nagyon jó SMS, Hankó Balázs vagyok, tényleg látjátok az utalásokat. Na, mi a helyzet most? Hogy vagyunk? Akkor ez már tulajdonképpen a litván anyabanknak egy hivatalos hazai fióktelepe, amivel most a Revolut itt van, ugye?
3: Igen, ugye egy hivatalos magyar fióktelep indult, de ugye maga a migráció az fokozatosan történik meg, tehát nem biztos, hogy az összes korábbi Revolut ügyfél már a magyar fióktelephez tartozik, fokozatosan csatlakoztatják be őket, mindenki, akire sor kerül, az kap erről külön egy értesítést a Revolut applikáción keresztül.
0: És akkor most érdemes megnézni nekünk felhasználóknak a többi bank ajánlatát, mert hogy ők akkor elkezdték egy kicsit leporolni ezt a dolgot, és lefelé nyomni az árakat, tehát, de nem fog a bank nekem szólni, hogy rossz csomagba vagyok, nekem kell érdeklődni, hogy mehetek át egy másikba, ugye?
3: Hát, hogyha nagyon jó feje tanácsadod, akkor szólhat, hogy rossz csomagba vagy, de nem ez a jellemző. Igen, szét kell nézni, hogy milyen banki ajánlatok vannak. Itt az egyik nagyon fontos, hogy legyünk őszinték magunkkal, hogy hogyan használjuk a bankszámlánkat, és ennek a szokásoknak megfelelő csomagot keressünk. Tehát, hogyha én egyébként utálom a Netbankot és a mobil applikációt, és mindent személyesen intézek, akkor ne olyan csomagot keresek, amit úgy hirdetnek, hogy digitálisak, ingyenes vagy olcsó.
2: Mik azok a főbb jellemzők, mik azok, amikkel reagál a többi bank erre az új, mint a Revolutnak a megjelenésére? Tehát jellemzően mik azok a költségek, amikből próbálnak most faragni?
3: Hát van egy masszív díjverseny, fogalmazzunk így. Hozzákértenem, eddig is voltak teljesen ingyenes bankszámlák. Hát lehetett olyan banki, tényleges klasszikus banki csomagot találni, amiért nem kellett fizetni se alapdíjat, se átutalásért, se készpénzfelvételért. Viszont itt voltak feltételek, ami jellemzően egy meghatározott összegű havi jóváírást takart, és voltak egy meddig kérdés, mert jellemzően 1-2-3 évig biztosították ezeket az akciókat. Azt mindenképpen látni lehet, hogy egyrészt a feltételek puhulnak. Tehát ma már minimálbér, vagy akár minimálbér alatti jóváírás mellett is lehet teljesen ingyenes csomagot találni, sőt, van olyan bank, ahol feltétel nélkül is. Ezek, ahol még mindig akciósan biztosítják ezeket, ezek is egyre hosszabbak. Már nem egy évig lesz nekem ingyenes, van, ahol már 2-3, sőt, 5 évig is biztosítanak teljes díjmentességet. A másik, amit lehet látni, hogy ezek az akciók bizonyos tételekre gyakorlatilag megszűntek. És nem úgy szűntek meg, hogy visszavonták a bankok, hanem véglegesítették. Például az OTP banknak van egy kedvező árfolyamváltási lehetősége, ez akciósan volt eddig ingyenes, mostantól megkérdezték, hogy már nem akciósan ingyenes, hanem egyszerűen ingyenes.
0: Ha, tehát, hogy próbálnak tulajdonképpen a Revolutra reagálni. Arról van valami kimutatás, hogy mennyi ügyfelet cipkázott el a magyar piacról, vagy hogy hány százalék döntött úgy, hogy átmegy a Revoluthoz? Mert nyilván a bankok hát nem önszántokból reagálnak, hanem érzik ők is, hogy azért itt most egy erős versenytárs érkezett.
3: Hát a Revolut oldalán az szerepel, hogy 2,4, durván 2,4 millió magyar ügyfele van. Hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon hány elsődleges klasszikus lakossági bankszámla van, az durván 7 millió. Tehát azért látható, hogy azért a jelentős a kitettsége már a Revolutnak, és hozzá kell tenni azért, hogy jelenleg azért még mindig inkább másodlagos számlaként használják a magyarok a Revolutot. Tehát van egy sima bankszámlájuk, és amellé van valamilyen egyéb megfontolásból Revolut csomagjuk, ez lehet a kedvező devizaváltás, lehetnek a befektetési lehetőségek, lehet a magasabb látra szóló kamat, tehát számos előnye lehet a Revolutnak, amiket másodlagos csomagként használják. Most, hogy fióktelepet nyit a Revolut, olyan plusz dolgok is megjelentnek a Revolut palettáján, ami eddig nem volt, tehát a klasszikus bankoknál.
1: Mondjuk hitel?
3: Hitel még nem. Azt hozzátenném, a hitel még nem, de például a fizetést eddig, aki odakérte a Revolutra, az gyakorlatilag a munkaadója egy litván számlára utalt, ami lassabb volt, drágább volt, nem is minden munkaadó vállalta. Most már ez egy magyar számla lesz, sokkal egyszerűbb lesz. Működni fognak a csoportos beszedési megbízások. Tehát ilyen, ahogyha valaki utalna Revolutról el valami miatt egy másik személy számlájára, ami nem revolutos, az mostantól a magyar fizetési rendszeren keresztül fog menni, akár azonnali fizetés, azonnali átutalás keretében. A Revolutra is sokkal könnyebben fog tudni utalni egy másik személy. Eddig ugye mindenki saját bankkártyáról töltötte fel a Revolutját, de mostantól mondjuk egy másik személy is könnyen tud egy sima klasszikus bankszámláról a Revolut számlára utalni, mert magyar utalásnak fog minősülni. Tehát ilyen típusú hátrányok eltűnnek a Revolutnál. Sajnos, vagy nem sajnos, ez kérdés, nyilván a személye válogatja, hitelt továbbra sem lehet a Revolutnál igényelni, illetve magyar fióktelepe sem lesz klasszikus bankfiókja a Revolutnak, tehát személyes ügyintézése sem lesz lehetőség.
0: Oké, ami nagyon fontos, hogy a NAV rálát, bocsánat, meg az MNB-t, ugye? Tehát ez, ebben most már ne reménykedjen senki. Ennél ez most már egy kicsit nagyobb dolog.
3: Ennél nagyobb dolog, de a NAV eddig is rálátott a Revolut számlákra, tehát hogy azért félreértés...
0: Az elejétől kezdve?
3: Nem feltétlenül az elejétől kezdve, de azért a Revolut az elmúlt időszakban már olyan nagy méretűre nőtt, hogy jó eséllyel jelentést tesz a NAV felé, csak maximum nem a tavaszi időszakban, hanem az ősziben. Maximum utólagosan kaphattunk eddig bírságot, hogy a Revoluton mekkora összegeket tartottunk, és mi nem vallottuk be, mondjuk a kamatokat, hozamokat, nyereségeket.
0: Aha.
3: De eddig is kapott jelentést a NAV a Revoluttól, illetve egyébként a hasonló méretű egyéb ilyen neobank szolgáltatóktól is.
2: Mi a helyzet a vállalkozói számlákkal? Tehát, hogy azok lesznek, vagy vannak? Revon.
3: Hát a vállalkozói számlák vannak a Revoluton, igen, de hogy azoknak mi lesz a sorsa, arról én még nem láttam semmilyen típusú értesítést.
2: Hát ez tök jó egyébként.
0: De ez mindenképpen jó, hogy a hazai bankok kaptak egy erős konkurenciát, igen. Nem?
1: Most ugye az a kérdés még egyébként, bocsánat, hogy ugye eddig az ilyen nagyon kedves banki sztorik, azok akkor jöttek be, ha új ügyfél voltál. Most mi várható a bankok részéről? Az új, a régi ügyfelek is megkapják ezeket a kedvezményeket?
3: Van, igen, egyébként például a különböző akcióknak a meghosszabbítását, vagy a véglegesítését megkapják a megnévő ügyfelek is. Van egy bank, például a Granit Bank, aki teljes egészében, mondhatni fintekre újra húzta a számlacsomagjait, idén májustól. Ott például a meglévő ügyfelek dönthetnek úgy, hogy a régi csomagjaikban maradnak, de dönthetnek úgy is, hogy átváltanak valamelyik új csomagra, tehát elérhetővé válnak jellemzően ezek az új lehetőségek a meglévő ügyfelek számára is. Nyilván az ilyen számlanyításhoz kapcsolódó ajándékpénzek, amivel most a bankszektorban nagyon gyakran találkozhatunk, ezek nem lesznek elérhetők a meglévő ügyfeleknek továbbra sem, de az ilyen akciósabb kedvezményes díjak jellemzően igen. Illetve ugye nem csak díjakban versenyeznek a Revoluttal a bankok, hanem a különböző szolgáltatásaikat is próbálják modernizálni a Revolut miatt. Itt most nagyon szépen a Revolutot onnan ismerik, hogy kedvezményes árfolyamon lehet rajta váltani. Ma már számos bank is kínál ilyen lehetőséget, hogy kedvezményes árfolyamos váltás. A digitális kártyáknál is számos bank is már kínál, akár olyan bank is van, amelyik fizikai kártya nélkül is kínál digitális kártyát. A befektetési lehetőségeit, amit a Revolut kínál szintén, hogy könnyedén hozzá lehet férni egy applikáción keresztül, akár nemzetközi befektetéseket, még nem tudták teljesen lemásolni a bankok, itt még azért komoly a Revolut előnye, de itt is már lehet látni, hogy lépnek a bankok, nem csak az árban, hanem az elérhető szolgáltatások minőségében, szélességében is.
0: Nagyon köszi. Jó munkát, köszönjük szépen a gyors segítséget, köszönjük, jó munkát.
3: Köszi,
0: csáó, Adjelen József, bankmonitor.hu elemzője. Érdemes akkor mindenkinek ráfirtatni azért a banki csomagjára. Van-e kedvező, mennyit vonnak, összehasonlítani ezeket, gyerekek? Itt most verseny van, úgyhogy a bank nem fog szólni magától, hogy...
2: Minden alkalommal odaállok a pulthoz, megkérdezem, hogy van esetleg egy kedvezőbb díszavágosuk van?
1: És mindig mondják, hogy van.
2: Nincs.
0: Bepehetnék a pultba és ránézhetnék arra a monitorra, hogy mit mutat. Hát a villogott valami sárgán, amit önök nem hajlandó készülni. Hát a bank nem fog magától szólni, az egész biztos. Tehát ő nem fog neked jelezni, hogy figyelj, szar csomagba
1: vagy. Pedig azt hiszem, hogy van ilyen szabályzás, hogy éves szinten kell tájékoztatni az ügyfelet, hogyha van kedvezőbb csomag. De hát
0: hogy szólni kell, mert ő nem önmaguk ellensége, persze. Igen, nem
2: kedves Júlia, ők túl sokat fizetnek.
0: Ők nagyon sokat fizetnek, nem szeretnék, hogy együtt fizessen.
2: Felesleges együtt fizetni.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Taylor Swift újdonsága, az Opalight a folytatásban. Hát van-e nagyobb esemény a világon Taylor Swift esküvőjénél? Van. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja, Taylor Csipcsuk bulicskája eltörpül emellett. Az viszont szinte biztos, hogy házassági szerződést kötöttek az egybekelés előtt. Taylor vagyona $2 milliárd körül mozog. Travis Kell sem szegény egyébként, de az ő vagyona jócskán elmarad $90 millió. Dátum és helyszín nem publikus, de a sajtó nyár elejére tippeli az esküvőt. Olyan gyorsan itt lesz, mint a szülinapunk.

0: perc múlva játszani fogom, ez a 35.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50, a 35.

bánni, minden évben bánják a social médiában kommentelők, látva az élő közvetítést, a videókat, hallva a hangulatot, úgyhogy szerintem még most agyaljon mindenki azon, hogy hol lesz a start pillanatában, amikor elindul a buli, most még nem késő átszervezni a programokat. Hölgyeim és uraim!

a weboldalunkon és a social felületeken. Most pedig egy olyan zenével folytatom, ami a jelenkori sikerét a TikToknak köszönheti, a rádiós kedveltségét Magyarországon pedig a mi lemezlovasainknak, akik azonnal elkezdték játszani a Mix műsorainkban. Kato és Turn the Lights Off, a 30.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50. A Rádió 1 legjobb zenéire, a születésnapi fesztiválunkon is bulizunk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik DJ-nk fogja és milyen mixben játszani. Például ezt, Ray-től, Where is my husband? Az a Ray következik, tehát aki Anglia egyik első számú énekesnője a jelenben. Az angol zenei díjátadón a Brit Awardson még télen 7 jelölésből 6-ot díjra váltott, és ez rekordnak számít. Ray, Where is my husband? A 26.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermely. Szuper szombat délelőttöt kívánok mindenkinek. A Rádió 1 születésnapi fesztiválja előtt egy nappal hangolódunk a bulira. A Rádió 1 kedvenc zenéi szólnak a következő zenei órában is. 24. lett ezen a héten Charles Felix Jan és a Walk With Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk holnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahol!

0: Rádia Muki.
1: Övekedbe kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Imár 41. alkalommal rendezik meg holnap a Bujáki vasárnapot. Az esemény délelőtt 11 órakor Pünkösd vasárnapi ünnepi szentmisével és körmenettel veszi kezdetét a Túri Szent Márton templomban. Az ünnepélyes megnyitó délután 3:41-kor tartják az Eszterházi közösségi térben, ahonnan 1:42-kor lakodalmas menet indul Major Józseffel, Palócország vőféjével, valamint a muzsikát biztosító Gál Csabival és Sós Ferivel. Délután 14:30-kor folklór műsor kezdődik a szabadtéri színpadon, este 7 órától kutyás bemutatót tartanak, 8 órától pedig a Delta együttes ad koncertet a közösségi térben. A Bujáki vasárnapot este 10 órakor tűzijáték koronázza meg, majd slágerparti zárja. Mivel a múlt héten a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt, holnap fogják megrendezni a Nőtincsi Nemcsak piacot. Az érdeklődőket ezúttal is számos termelő és kézműves várja majd portékáival a Szent István tó partján reggel 9-től délután 1 óráig. Egyebek mellett pékáruk, füstölt húsok, házi tészták, sütemények, sajtok és szörpök között lehet majd válogatni, de egyedi dísztárgyakat, ékszereket, játékokat és kerámiákat is kínálnak majd. Színes programokkal várják az érdeklődőket Pünköstkor Hollókőn. Vasárnap a pünkösdi hagyományokat elevenítik majd fel a világörökségi ófaluban. Hétfőn délelőtt 11 órától pünkösdi várjátékot rendeznek Hollókő várában. A szervezők úgy fogalmaznak, a látogatók egy igazi időutazás részesévé válnak majd, mely során a középkor világába csöppenhetnek. Az élmény minden korosztálynak szól, hiszen a szórakozásról Szent László vitézei és a Keleti Szélzenekar gondos.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
0: egy top 50. A 24.

0: Rádió egy top 50. A 20.
1: Sziasztok! Andi vagyok, Vivi vagyok, mi is ott leszünk a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Rádió egy csak igazi mai sláger!

0: Hölgyeim és uraim, Sam Feld, tehát az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és az a dala, ami most érkezik ezen a héten a Rádió 1 Top 50-ben, a 17. Heart Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 10.

És érkezik a Rádió egy születésnapi fesztiválja is. Délután 5-kor Cookie Mixével nyitjuk majd a kapukat. Lesz majd élő közvetítés természetesen a Rádió egy összes frekvenciáján élőben, és lehet majd nézni minket webben, applikációnkon, a weboldalunkon és a YouTube-on is. Addig is egész hétvégén készítünk majd mindenkit a születésnapi fesztivál.

Ez a Top 50, és folytatom a jó hangulatot. Hát most egy olyan dalt indítottam, ami nagyobbat ment, mint eredetileg. A Kylie Romániában nagyon nagy sláger lett sok-sok évvel ezelőtt. Ez a verzió viszont új énekkel, új zenei alappal, modernizálva, Európa klubjaiban is nagy kedvenc lett. Románia slágergyárosa Accent Magyarországot is meghódította, és holnap este 18 óra 25 perckor fellép a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Ez a dala a Top 50-ben a harmadik.

itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hát akkor, hölgyeim és uraim, indítom a Top 50 első helyezettjét. Holnap délután 5 órakor pedig mindenkit a Budapest Parkban szeretnék látni. Az igazoltan távol lévőket az élő közvetítés előtt ülve szeretném tudni, mert hogy 5-kor nyílnak majd a kapuk, és holnap végre elstartol a Rádió 1 születésnapi fesztiválja Cookie Mixével, 4 világsztárral és a Rádió 1 DJ-ivel. Születésnapot ünneplünk majd! 18-25-kor érkezik

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk holnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Új stílus a nyárra, térj be a Kickhez már ma! Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad! Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Kiadó üzlethelységet keresel Salgótarjánban? A Salgó Vagyon Kft. Most önkormányzati tulajdonú helységet kínál bérbeadásra a Rákóczi úton. A pályázati felhívások személyesen vehetők át a Salgó Vagyon Kft. Salgótarján munkás otthontér egy szám alatti székhelyén. A részvételi díj pályázatonként 5000 forint. A benyújtási határidő május 26-a, 12 óra.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai slágerme.

Szép jó napot kívánunk mindenkinek itt a 100,4 Rádió 1-en, ahol a mikrofonnál Justin Orsi vagyok. A pünkösdi hosszú hétvégénél tartunk. Dél van, ebédidő, és most végre nem kell semmi hasznos dolgon gondolkodni. Ez már a pihenés, a kikapcsolódás és a nyugodt pillanatok ideje. Egy finom ebéd, egy kis lustálkodás, jó idő és kellemes zenék. Olykor pontosan ennyi kell. Maradjanak velünk, lazítsunk együtt ezen a hosszú hétvégén is. Napjaink slágerei közül válogatunk önök. Hozok egy-két helyi információt is, sőt, programokkal érkezem majd. Most pedig akkor jöjjön Calvin Harris, Sam Smith-tel itt a 100,4 Rádió 1-en. Ez lesz a Promises tőlük. Are you drunk now?

Lady Gaga után egy újabb hölgy érkezik itt a 100,4 Rádió Egyenő, pedig nem más, mint Eva Max. Sajtótájékoztatót rendezett csütörtökön az Zente Ferenc Színház, ahol nem csak a 6. zente nyár és a következő évad előadásairól, de a most záruló évadról és a teátrum célkitűzéseiről is szó esett. A színház igazgatója Cene Katalin arról beszélt, hogy az elmúlt évek anyagi nehézségei után most már elérték a gazdasági stabilitást, az előző évadban pedig a szervezeti és művészeti fejlődés is elindult. Kiemelte, a cél a most véget érő évadban is az volt, hogy minél többet játszanak itthon, Salgótarjánban. Fontos, hogy Salgótarján közönsége érezze, lássa, hogy folyamatosan van színház az életében. Jövő héten fogunk beszámolni arról, hogy az ente nyáron és a következő évadban milyen előadásokat láthat a közönség. És akkor érkezzen Eva Max itt a Rádió 1-en.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en. Daily Mix a Rádió 1-en.

Remek napot kívánunk mindenkinek itt a 100,4 Rádió 1-en napjaink slágereivel, közöttük egyébként Tiesto érkezik. Ne felejtsék el, hogy ma még szombati nyitvatartással mennek a boltok, aztán vasárnap, illetve hétfőn természetesen zárva tartanak. Egyébként mától hétfőig rendezik meg az idei pünkösdi búcsút a Mátra-Verebély-Szentkút nemzetik egy hely területén, ahová a három nap során várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik majd az ország különböző részeiből. A program ma Szent Misével kezdődött, délután fogadják a gyalogos zarándokokat, este pedig Mária köszöntő, a Mária Rádióval történő közös imádság, virrasztás és keresztút is szerepel a programban. Éjfélkor Bezzeg Kelemen atya celebrál Szent Misét az elhunytakért. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn ünnepi Szent Misék, körmenetek, litániák és vesperások várják a híveket. A részletes programot egyébként a szentkut.hu oldalon találhatják meg. Én pedig hozom Tiesto felvételét itt a Rádió 1-en, maradjanak velünk!

4 perccel járunk fél egy után, ha már ebédelnek, akkor jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Hétvégi programokkal tértem vissza. Holnap, pünkös vasárnap rendezik meg a falunapi Pampuska Fesztivált Patakon az esemény, amelynek a közösségi sportpálya ad otthont délután 3 órától. A kicsik egyik nagy kedvence az Alma együttes, majd 4:15-től a Megaszár 2025-ös évadából ismert rapper Pifu lép színpadra. Később az ősagárdi tánccsoport, Vigyinszki Máté és a Cappuccino együttes szórakoztatja a közönséget, 7 órától pedig majd Dolly ad koncertet. A Pampuska Fesztivált este 8 órától DJ Szilveszter zárja. Pünkösdi falu és gyermeknapot rendeznek szintén holnap Mátra Szőlősön. A focipályára várják az érdeklődőket délután 1 órától a három tenor, azaz Boncsér Gergely, Klein Ottokár és Vadász Dániel énekel, 2 órától pedig a Nógrád Tánc együttes ad műsort. Délután 3 órától Varga Imi, 5 órától az Apacuka gyermekzenekar, este 6 órától Dr. Béres, még 7:30-tól az Animal Cannibals fogja szórakoztatni a közönséget. Este 8:30-től fergeteges buli kezdődik, ahol DJ Titán gondoskodik majd a hangulatról. Mindemellett óriás buborékshow-val, népi játszótérrel, ugrálóvárral, állatsimogatóval és lovaglással is készülnek a szervezők. Színes programokkal várják az érdeklődőket pünköskor Hollókőn. Holnap a pünkösdi hagyományokat elevenítik majd fel a világörökségi Ófaluban. 25-én hétfőn délelőtt 11 órától pünkösdi várjátékot rendeznek Hollókő várában. A látogatók egy igazi időutazás részesévé válnak majd, amely során a középkor világába csöppenhetnek. Az élmény minden korosztálynak szól, hiszen a szórakozásról Szent László vitézei és a Keleti Szél zenekar gondoskodik. A szervezők látványos és hangulatos programokkal, így például fegyveres bemutatóval, vívó versennyel, vársétával és ostromjátékkal is készülnek majd a pünkösdi várjátékra. Én pedig a folytatásban hozom itt a 100,4 Rádió 1-en David Gettát, aki a One Republic-kal érkezik.

Az amerikai énekessel Ray Daltonnal folytatjuk itt a 100,4 Rádió 1-en. Ez lesz majd a Do It Again tőle, de Ellen Fau is érkezik, sőt, még lesz Éva Max-től is felvételünk ebben az órában. Nógrád vármegye több településén is várják a véradókat a jövő héten. Kedden reggel 8 órától délután 2 óráig a Salgótarjáni területi vérellátóban, szerdán délután 4-től este 6 óráig pedig a Dejtári Művelődési Házban lesz véradás. Csütörtökön délután 2-től este 6-ig a Balassagyarmati Mixárd Kálmán Művelődési Központban, pénteken délelőtt 10-től délután 1 óráig a Salgótarjáni Megyeházán, míg délután 3-tól este 6-ig Bujákon az Eszterházi Közösségi Térben lehet vért adni. Mi pedig köszönjük, hogyha segítenek. Hozom Ray Daltont, ez a Do It Again most a Rádió 1-en.

0: A végére értünk ennek az óránknak, jönnek a hírek, aztán pedig robogunk tovább napjaink slágereivel, már is mutatom kivel. A következő óránkat Lady Gaga indítja el, ajánlom magunkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Még idén új sportpályával gazdagodhat Széchény. Közel 140-nel hajtott lakott területen egy sportkocsi sofőrje Salgótarjánban. Jönnek a részletek. Hamarosan új, minden korosztály által használható sportpályát alakítanak ki Széchényben egy 40 millió forintos projekt részeként, olvasható a város honlapján. A tervek szerint legkésőbb 2026 végéig lezáruló beruházás részeként egy meglévő salakos körpálya nyomvonalában alakítanak ki futókört és futósávot, míg a gyermekek számára sport és szabadidős gumiburkolatot készítenek az érintett területen. A projektben a sportpálya kialakítása mellett egy illegális hulladéklerakót is felszámolnak majd a városban. A jó idővel együtt megérkeztek a rekord gyors hajtók is Nógrád megye útjaira, írják a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság közleményében. Mint ismertették, kollégáik az elmúlt napokban több száguldozót is lefényképeztek lakott területen. A negatív rekordot egy piros sportkocsi vezetője érte el, aki kora délután Salgótarjánban 138 km/h gyorsult. Tettével kimaxolta a kiszabható bírságot. A gyors hajtásért 468 ezer forint és 8 büntető pont volt a jutalma. A rendőrség néhány további fényképet is közzétett, amelyek a megengedett sebesség közel duplájával haladó autókat rögzítettek. Hangsúlyozták, a sebesség túllépés, ahogy azt statisztikai adatok is bizonyítják, továbbra is az elsődleges baleseti okok közé tartozik, így a rendőrség határozottan fellép ellene. Eresztvény adott otthont a múlt hétvégén a Europe Direct Nógrád információs iroda által szervezett európai napi rendezvénynek. Mint az a Salgótarjáni Városi Televízió riportjában elhangzott, az eseményen minden korosztályt színes programokkal vártak. Fenyvesi Némester Erika, a Europe Direct Nógrád információs iroda vezetője köszöntőjében úgy fogalmazott, ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a béke, az összefogás és az együttműködés képes hidakat építeni országok és emberek között. Az eseményen a résztvevők különféle ügyességi játékokat próbálhattak ki, tudásukat totón és kvízjátékon bizonyíthatták, de egy himnusz felismerő versenyen is megmérettethették magukat. Utóbbi különösen népszerűnek bizonyult. A legügyesebb résztvevőket értékes ajándékokkal jutalmazták. A török hódoltság korszakát idézik fel az idei évben a múzeumok és galériák éjszakáján Füleken, közölte a Füleki Vármúzeum. A nógrádi határtól nem messze lévő városban színes programokkal várják az érdeklődőket szombaton már kora estétől. A Városi Honismereti Múzeumban este 6 órakor nyitják meg a csehszlovák és szlovák fizetőeszközök című kiállítást. A program este 7 órától a várban folytatódik. A Fülek az Oszmán Birodalom árnyékában című interaktív kiállítás ünnepélyes megnyitójával. A tárlat a török szultánok és a füleki szandzsák korában repíti vissza a látogatókat. Emellett kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, autentikus török kávéházban pihenhetnek meg török meséket hallgatva, élvezhetik az Arasinda zenekar koncertjét, valamint janicsár bemutatót, orientális táncokat, és az est egyik leglátványosabb programpontját, a tűzzsonglőr show-t is megtekinthetik. Az eseménnyel kapcsolatban bővebb információ a fülekivár.sk honlapon található. Drégely Palánkon tartotta meg a közelmúltban éves közgyűlését a Nógrád vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, ahol értékelték az előző évet és személyi kérdésekben is döntöttek, írta meg a Nol.hu. Vas Miklós, a Nógrád vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke a 2025-ös évet értékelve ismertette, a rendőrséggel közös szolgálatok száma elérte a 13.330 órát, miközben csaknem 800.000 óra önálló szolgálatot teljesítettek a Nógrád polgárőrök. Az idei esztendőre az egyik cél az, hogy a már bejegyzett Lovas Polgárőr Egyesület tagjai megkezdjék képzésüket, melynek elvégzése után közös lovas szolgálatok indulhatnak a rendőrséggel, tette hozzá. A közgyűlésen személyi kérdésekről is döntöttek. A vezetőség javaslata alapján Ponyi Bélát, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság korábbi vezetőjét, rendelkezési állományú rendőrt választották meg a Salgótarjáni járásból a járási koordinátor munkájának segítésére. helyére. Illetve közgyűlési küldöttnek, míg a Bátonyterenyei járási koordinátora Csomor Erika lett. A tavalyi év végén országszerte már több mint 4200 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt országszerte, derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentéséből. Mint ismertették, 2025-ben jelentősen bővült az elektromos járművek töltésére szolgáló berendezések száma, a 2024. évi adatokhoz képest több mint 1000 darabos emelkedés látható. A legkevesebb berendezés Nógrád vármegyében üzemel. Itt tavaly év végén 31 engedélyköteles elektromos töltőberendezést tartottak nyilván, azaz 11-jel többet, mint 2024 végén. A bővülés tehát itt is intenzívnek mondható. Újabb fejlesztés elkészültét ünnepelték a múlt héten a nézsai Mikszát Kálmán szlovák nemzetiségi általános iskolában, számolt be a nol.hu. A cikk szerint az intézménynek otthont adó Revicki kastély homlokzat felújításának második üteme 106 millió forintos pályázati támogatással valósult meg. Balla Mihály országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a térségi feladatokat is ellátó intézmény példaként szolgál a nemzetiségi iskolák számára. Stjavó Gábor, Nézsa polgármesterek köszönetét fejezte ki, amiért az elmúlt 10 évben az iskola vezetősége és a nemzetiségi önkormányzat közösen előbb a kastély belső tereit, majd annak külsejét is felújíttatta. Életének 88. évében elhunyt Walter Ilona történész, régész, a történelemtudomány kandidátusa, Pásztó díszpolgára, számolt be a szomorú hírről a város polgármestere Farkas Attila. Pásztó első embere kiemelte, a város rengeteget köszönhet Walter Ilonának. Az ő munkája révén tárták fel a történelmi városközpont műemlékeit, így a kora középkori apátság alapjait, a középkori üveghutát, az oskolamester házát és a hatszögletű kápolnát is. Kulcs szerepet vállalt továbbá a Pásztói Múzeum megalapításában, valamint abban, hogy az intézmény a ciszterci kolostor épületében kapjon helyet. Walter Ilonától a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum is búcsúzott. Megnyitja kapuit a bő egy hónappal ezelőtt átadott pásztói Illés Rudolf tanúszoda, adta hírül Farkas Attila polgármester. A következő 3-4 hétben az úgynevezett terheléses próba üzem ideje alatt szűkebb, ideiglenes nyitvatartással üzemel majd az úszoda, hétfőtől csütörtökig reggel 8 és délután fél 5 között, péntekenként pedig reggel 8-tól délután 2 óráig várják a sportolni vágyókat. Szombaton és vasárnap zárva tartanak. Az Illés Rudolf tanúszodát nem az önkormányzat, hanem az állami tulajdonban lévő Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT üzemelteti. Az önkormányzat ugyanakkor a tervek szerint saját költségén egy finn szaunát fog kialakítani a létesítményben, így bővítve az ott elérhető szolgáltatások körét. Mint arról korábban rádiónk is beszámolt, a pásztói tanúszoda egy 25x15 méteres, 190 cm mély úszómedencével, valamint egy kisebb, 10x6 méteres, 80 cm mélységű tanmedencével várja a sportolni vágyókat és az úszni tanuló gyermekeket. Időjárás. Derűs lesz az ég ma Nógrád vármegye térségében, a légmozgás többfelé élénk lehet, a maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul. Holnap ugyancsak száraz, napos időben lehet részünk. Hajnalban 7-10, napközben 26 fok várható. Változást a hétfői nap sem hoz. Szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csapadékra továbbra sem kell számítani. A felmelegedés folytatódik, délután akár 28 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm figyelmüket!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Justin Orsival. Csak igazi, mai

További remek napot kívánunk hallgatóinknak, ebéd után vagyunk, egy kicsit belassulva toljuk tovább ezt a szombat délutánt, nincs rohanás, nincs kapkodás, csak a hétvégi nyugalom. Akár otthon lazítanak, akár úton vannak, maradjanak velünk, napjaink slágerei szóljanak ott a háttérben, élvezzük együtt ezt a kellemes délutánt. Júliustól egy új kötelező tartozéka lesz az autóknak, hogy miről is van szó, hamarosan mondom, és egy picit beszélünk magáról a pünkösdről is. Most viszont vissza a zenékhez. Már is indítom Sam Smith felvételét, aki Kim Petrasszal érkezik. Jó rádiózást!

Ő pedig már Script itt a 100,1 Rádió 1-en 2 perccel 4-2 után. Júliustól egy új kötelező tartozéka lesz az autóknak. A vezetés közben fellépő fáradtság a közúti balesetek egyik fő okozója Európában. Konszolidált becslések szerint az ütközések mintegy 10-25%-áért felelős az álmosság, ami megnehezíti a koncentrációt. Különösen az autópályákon és a hosszú utazások során van veszélynek kitéve az enervált sofőr és minden utasa. E kockázat ellensúlyozására az Európai Unió fokozatos kötelezettségeket vezetett be. A járművezetői fáradtságérzékelő rendszerek már részben jelen vannak a legújabb generációs autókban, de mostantól ezek minden új regisztrációnál alapfelszereltségé válnak. A fáradtság detektor már nem luxus opció, hanem kötelező elem. Ezek elemzik a fedélzeti érzékelők által nyújtott közvetett adatokat, a kormánykerék mozgásait, a sebességet és a pedálok használatát. Ezek a mutatók lehetővé teszik az álmosság észlelését. Tehát idén, július 7-től kötelezővé válik az összes újonnan regisztrált járműben Európában, beleértve a teherautókat és a buszokat is. A már forgalomban lévő vagy korábban nyilvántartásba vett autókat nem kell frissíteni, a kötelezettség csak az új modellekre vonatkozik. A bevezetés azonban a járművenkénti 300 ezer euróra becsült termelési költségek növekedéséhez vezet. Megyünk tovább, Script felvételével, ahogy említettem, itt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ma, ha több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. 23-28 fok között alakulhat a hőmérséklet délutánra. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik majd a levegő, pünkös hétfője sem fog csalódást okozni számunkra, folytatódik a kellemes.

0: Ez a 100,4 rádió, egy kellemes szombat délutánt kívánunk mindenkinek, remélem most már a pihenésről szól minden. Ha a pünkösdre gondolunk, legtöbbünknek a májusfa, a pünkösdi királyság jut az eszébe. Jellemzően keresztény hagyomány, a legtöbb keresztény országban megünneplik valamilyen módon. Székelyföldön például ekkor tartják a csíksomjói búcsút, ugye, ahová egész Európából érkeznek az zarándokok. Franciaországban a pünkösdi istentiszteleten trombita szóval köszöntik a Szent Lelket, Angliában szintén gyakori a fúvó zenekar a pünkösdi szertartáson. A lányok pedig a tisztaságukat szimbolizáló fehér színt viselik. Olaszországban a templomok mennyezetéről rózsaszirmokat hintenek, Ukrajnában egy különleges, hétfogásos ebédet esznek a családok pünkösdtiszteletére. És akkor megyünk tovább, érkezik Alex Warren felvétele itt a 100,4 Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Itt a 100,4 Rádió 1-en forognak tovább napjaink slágerei. Most éppen Kelly Ray Gibson-t hozom, aztán itt lesz még Exvel Ingrosszóval velünk. Amikor a sport különböző formáiról van szó, sokszor elfelejtjük megemlíteni a gyaloglást. A valóság azonban az, hogy ez az egyik legegészségesebb mozgásforma, amely éveket adhat az életünkhöz, hogyha rendszeresen műveljük. Erre tesz rá még egy lapáttal az úgynevezett japán gyaloglás. A módszer lényege roppant egyszerű, tulajdonképpen annyi a dolgunk, hogy 3 percet gyalogolunk lendületesen, másik 3-at pedig nyugodtabban, és ezt így folytatjuk legalább 30-40 percen keresztül. Ez azért tökéletes, mert ezt kiválóan elvégezhetjük például a munkából hazafelé, vagy éppen úton a bolt felé. Ez a mozgásforma rengeteget segít a szervezetünknek, és kifejezetten jó hatással van többek között az állóképességünkre, a vérnyomásunkra, az izomzatra, és még a fogyást is segíti. Ráadásul sokkal könnyebben tartható hosszú távon, mint egy nehéz edzésterv, éppen ezért annyira népszerű. Na, megyünk tovább akkor, hogy említettem, Kelly Ray Gibsonnel itt a Rádió 1-en.

Mára búcsúzom önöktől, jó volt együtt, a rádió mikrofonjánál Justin Orsit hallották. További jó hétvégét, kellemes pihenést kívánok mindenkinek, és ne felejtsék, nincsenek kötelező dolgok, csak amik a jó hangulatunkat, a pihenésünket szolgálják. Legyen így, viszont hallásra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Top 5-ben. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Imár 41. alkalommal rendezik meg holnap a Bujáki vasárnapot. Az esemény délelőtt 11 órakor Pünkösd vasárnapi ünnepi szentmisével és körmenettel veszi kezdetét a Túri Szent Márton templomban. Az ünnepélyes megnyitó délután 3:45-kor tartják az Eszterházi közösségi térben, ahonnan 1:42-kor lakodalmas menet indul Major Józseffel, Palotország vőfélyével, valamint a muzsikát biztosító Gál Csabival és Sós Ferivel. Délután 14:30-kor folklór műsor kezdődik a szabadtéri színpadon, este 7 órától kutyás bemutatót tartanak, 8 órától pedig a Delta együttes ad koncertet a közösségi térben. A Bujáki vasárnapot este 10 órakor tűzijáték koronázza meg, majd slágerparti zárja. Mivel a múlt héten a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt, holnap fogják megrendezni a Nőtincsi Nemcsak piacot. De az érdeklődőket ezúttal is számos termelő és kézműves várja majd portékáival a Szent István tó partján reggel 9-től délután 1 óráig. Egyebek mellett pékáru, püstölt húsok, házi tészták, sütemények, sajtok és szörpök között lehet majd válogatni, de egyedi dísztárgyakat, ékszereket, játékokat és kerámiákat is kínálnak majd. Színes programokkal várják az érdeklődőket Pünköstkor Hollókőn. Vasárnap a pünkösdi hagyományokat elevenítik majd fel a világörökségi ófaluban. Hétfőn délelőtt 11 órától pünkösdi várjátékot rendeznek Hollókő várában. A szervezők úgy fogalmaznak, a látogatók egy igazi időutazás részesévé válnak majd, mely során a középkor világába csöppenhetnek. Az élmény minden korosztálynak szól, hiszen a szórakozásról Szent László vitézei és a Keleti Szélzenekar gondos.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Sam Felt például, a Holland Star DJ, akivel együtt bulizhatunk most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban. Hát, hogyha elkezdenünk vele beszélgetni valamiről, a kedvenc gyerekkori témaköre alig, hanem a dinoszauruszok lenne, mert hogy az első munkája 8 évesen az volt, hogy önkéntes idegenvezető volt egy dinoszaurusz múzeumban. Sam Felttel is együtt bulizunk most vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Megy most Bibi Rexha és a New Religion. Hát ez is egy olyan dal, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban, és azért is érdemes egyébként ellátogatni holnap a Budapest Parkban, mert egyszerre az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, azért ilyen ritkán van. Tényleg mindenki ott lesz, a nemzetközi sztárjaink mellett természetesen. Érkezik hozzánk Sam Felt, a Switch Disco, Cyril, Accent, Tóth Abigail, aztán jönnek a Rádió 1-es DJ-k is. Facebook oldalunkon és a weboldalunkon is ott van minden fontos info.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hogyha valaki most állítja össze a ruhatárát, Rádió 1, és a holnapi napra segítek egy picit, meleg lesz, nagyon meleg. Este 8-ra is olyan 27 fokot mondanak, egyébként 8:30 előtt pár perccel megy majd le a nap, akkor lesz épp a színpadon a Switch Disco, azt néztem. A Szeregálili és Cyril érkeznek majd, egyébként a teljes line-up, a teljes fellépő lista ott van a weboldalunkon és a Facebook oldalunkon is.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, és ezek az igazi mai slágerek holnap megelevenednek a Budapest Parkban, itt Budapesten, mert hogy jön a várva várt rádió egy születésnapi fesztivál, jönnek a sztár fellépők, ahogy ez minden évben lenni szokott, Cyril, hát olyan jól érezte magát tavaly nálunk, hogy ellátogat újra, Accent, Switch Disco, Sam Felt, a Holland Star DJ, és hát persze jönnek a rádió egy lemezlovasai is, All Star, mindenki, tényleg a diszkosi csapat, a World Is My Radio Show, és Cookie is természetesen. Accent szerintem holnap elhozza ezt a dalát is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek. A mikrofonnál Kismert, és most egy Tropical DJ a folytatásban. Kaigo. Egy olyan DJ érkezik egyébként hozzánk holnap a Budapest Parkban, egyenesen Hollandiából, Sam Felt, aki a Future Tropical stílus egyik nagy úttörője. Ez tulajdonképpen egy ilyen alműfaj a Tropical House-nak, kicsit a Future House elemei is megtalálhatóak benne. Sirius, Sam Felt, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k, bulizunk holnap együtt a Budapest Parkban.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, és ezek az igazi mai slágerek holnap a Budapest Parkban megelevenednek a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Jelen állás szerint nagyon-nagyon klassz időben, ilyen igazi kora nyári melegben fogunk együtt bulizni, most a tényleg nem sokára. Szemfeld, Cyril, a Switch Disco, Accent, a nemzetközi sztárjaink, Rádió 1-es DJ-k is jönnek. Most az a Szemfeld, aki annak idején nagyon rossz volt matekból, de cserébe 5 nyelven is beszél. Nem lehet az ember mindenben professzionális, a zenékben viszont nagyon is az, többször ott volt már a DJ Mag Top 100-ban, vagyis a világ 100 legjobb DJ-je között.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a dalkéréseket pedig ma Király Tamás várja. Kuki helyett Király Weekend Show lesz, ezt is mondhatnám 5 óra után. Nem maradhat el természetesen a mix, az élő mix, 5 és 6 óra között aztán jön az élő kívánságműsor, és ugye Kuki nyitja majd a holnap délutánunkat is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ez most már hagyomány. Aztán közvetlenül utána Lotfi Begi, a Diszkósit, Accent, Tóta Bigél, Metzger Viki érkezik, és már felsorolom, Szemfelt, Jamina, Switch Disco, Regálili, Cyril, de minden az eseménnyel kapcsolatos tudnivaló ott van a weboldalunkon. Ed Sheeran, Azizem, ezt meghozom

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Yo, what's up? This is Mike Posner.
4: Csak igazi mai slágermek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szia Márti, mivel kérdezted, írom, hogy mi Győrből érkezünk holnap a Budapest Parkba. Zita, Zsuzsi, hát akkor nem sokára találkozunk vele.

0: egy csak igazi mai sláger megy, Tamás közlekedési infóját olvasom. Hello, talán fontos lehet, 441-es úton Ceglédnél történt baleset, a 2-es kilométernél félpályán halad, ha minden igaz, még mindig a forgalom. Köszönjük szépen, 0620-311-111 az elérhetőségünk. Kámrád barátunk pedig nem sokára berobban az éterbe ezzel a dallal.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Fél öt előtt járunk egy kicsivel. Hát Rádió 1-esek, holnap ilyenkor már majdnem elkezdődik az élő közvetítése a Rádió 1 születésnapi fesztiválnak. Már ott lesz mindenki a helyszínen. Ilyenkor már kapunyítás utáni pillanatokban leszünk. Nagyon-nagyon elszaladt az idő. Kuki nyitja majd egyébként a délutánt, aztán érkezik Lotfi Begi, a Disco Sheet, Accent, Tóth Abigail, Metzger Viki, Sam Felt, Jamina, a Swish Disco, Regan, Lili és Cyril. Ő este 9 előtt lép egy picivel a színpadra, aztán persze az After Party-n az összes Rádió 1-es DJ-vel találkozni lehet majd. Most egy kis Tropical House Dance Pop a folytatásban, főleg amerikai produkciós csapattal készült a holland DJ Sam Felt a Stronger, a vokalista pedig a magyar származású énekesnő, Kesha. Hozom már is!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Rádió E, csak igazi mai sláger megy most a brit DJ producer Sigalam és a Jacksonival közös Riptide, de szeretjük ezt is. Indul nem sokára a Before Party Show, Király Tamás hozza el, Cookie egy órás mixét, aztán élő kívánságműsor is lesz. És tudom, hogy megy ilyenkor a küzdelem, hogy adásba kerüljenek a hallgatók, úgyhogy van egy ajánlatom. Rádió egyesek. Most írjon mindenki SMS-t, aki szeretne dalt kérni, 0620 311 111, és az első öt SMS-ezőt visszahívja a Király Tamás. Hát ezt még el kell mondjam neki is.

infót, ezt írtam, M7-es 40-es kilométernél legalább 5 kilométer a torlódás, annyival egészítetted ki, hogy egy személyautóban ment egy kis furgon. Ajajaj, nem jó ezt látni. Indul a Before Party Show Király Tamással, élő kívánság műsor is lesz, én Kismerti pedig holnap érkezem legközelebb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a Rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good. Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is láger megy.
2: Annyit helyesbítenék csak, hogy Cookie Mix,

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Before Party Show Cookie Mix-ével egészen 6 óráig, rengeteg az üzenet. Sziasztok, a grill kész, a fröccs kiöntve, a Mix Max hangerőn, bírom ezt a hosszú hétvégét, nincs aláírva, de adom ezt, és hát nálunk is mondanám, hogy ez van, de se grill, se fröccs itt a stúdióban, de a Mix Max hangerőn. Sziasztok, nagyon rendben van a mix, mi a Balcsin vagyunk ma, holnap 4 körül indulunk Pestre a bulitokra, már nagyon várjuk, ez pedig Dalitól jött. Azt jól teszitek, lehet, hogy egy picit 4 előtt érdemes elindulni, mert 5-kor már kezdünk, méghozzá azzal a kukival, aki ma igazoltam van távol, holnap ugyanis ő nyitja a Rádió egy születésnapi fesztivál kapuit. A mixében viszont már is jön az az előadó, akit Magyarországon sokan Bob Sinclairnek mondanak, pedig Bob Sinclair.
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy benne pedig a Before Party Show egészen 6 óráig, 6-tól viszont jön az élő kívánság műsor, amiben várom a kéréseket 0620-311-111. Kuki ugye ma nincs, mixet viszont készített, holnap viszont lesz 17.30-ig a Rádió egy születésnapi fesztivál színpadán. Pont kb. Ilyenkor lesz a váltás, mert hogy utána Lotfi Beggy érkezik majd a diszkósit, és fél hét előtt egy picivel már Accent és Tóth Abigail a színpadon. Egy olyan este lesz holnap, amikor az összes Rádió egy DJ egy este, egy helyszínen ott lesz. Ez tulajdonképpen egyetlen egy alkalommal van minden évben. Hát már csak ezért is nagy lesz. Hát emellett pedig ugye ne felejtsük el a világsztárokat. Samfeld, a Swiss Disco és Cyril is érkezik. Ők is velünk buliznak majd holnap délután 5 órától. A bulit egyébként minden Rádió egyes frekvencián közvetítjük, de azért az ott lesz az igazi. Na, most viszont folytassuk a mixet, méghozzá egy elképesztően jó aktuális kedvenccel. Bibi Rex ugyanis egy Faithless dal dolgozott fel, és szerintem hibátlan lett. Ez az igazi mai sláger a New Religion itt a Rádió 1-en Cookie Mixében, a Before Party Show-ban. Deep.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap ilyenkor már a diszkós itt készülődik, hogy leváltsa Lotfi Begit a Rádió egy születésnapi fesztivál nagy színpadán. Én viszont most készülök, méghozzá a kívánság műsorra. 0620 311 111 a számunk. Pár percen belül indítom a két órás élő kívánság műsort. Az már biztos, hogy elsőként Loé és a Get Lucky érkezik. De mi legyen a többi? Na ezt kell most nekem elmondani. Telefonon, Viberen vagy SMS-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már a két órás élő kívánságműsor. Kellemes délutánt, és hát szinte mondhatom, hogy jó nyarat. Még addig van egy hét, de az időjárásban már abszolút itt van a mikrofonnál Király Tamás. A vonalban pedig Zsoca, ő kéri az első dalt, éppen úton van. Szia, mit teltek érted?
1: Szervusz, üdvözöllek, egy számot szeretnék küldeni.
0: Szervusz, üdvözöllek! Méghozzá egy milyen jó számot szeretnél küldeni a holnapi egyik sztár fellépő párosunk, Tóth Abigail és Accent, és a Sugar Daddy. Erre szerinted nagyot fogunk bulizni holnap?
1: Biztos vagyok benne!
0: Hát annál is inkább, hogy az előbb még adások kívül megbeszéltük, hogy te is ott leszel a születésnapi fesztiválon, akkor erre hangolódunk most közösen. Köszi, hogy itt vagy velünk! Ciao.
1: Ciao.
0: És az már csak hab a tortán, hogy holnap szinte pont ilyenkor fog elhangozni ez a dal, fél hét előtt egy picivel a színpadon, Accent és Tóth Abigail holnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az M1-esen nagyon nem jó a helyzet, a terelések miatt eleve nagy a dugó, meg a nagy forgalom miatt, viszont többen írták, többek között Kata is, hogy baleset is van. Sziasztok! Budapest felé az M1-esen nagy, több kilométeres terelés, közepén 5 autó karambolozott a baloldali terelcsában. Vigyázzon mindenki magára. Köszönjük, Kata, az infót, én még annyival egészíteném ki, hogy ez Bicskénél a 36-os kilométernél van. Jó utat, vigyázzunk! Közben pedig türelmesen várakozik Pali a vonalban Sopronból. Szia!
1: Hello, egy számot szeretnék kérni.
0: Eddig jók vagyunk, mi legyen az?
1: Egy Sirántól szeretném az Azizamot kérni.
0: Hát így meg különösen jók vagyunk, óriási kedvenc. Már indítom is a Rádió 1-en. Köszi, hogy csörögtél. Ciao!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez a tempó és ez a lendület maradt továbbra is. Rádió egy, szia!
1: Szeretnénk kéne egy dalt.
0: És milyen jót? Ki fog szólni?
1: Rédigozom.

0: percen belül az élő kívánság műsorban, holnap ilyenkor, 6:30 pedig a színpadunkon Accent és Tóth Abigail, a backstage-ben már ott lesz DJ Metzger Viki, mert ő az, aki majd váltja őket. Nagyot bulizunk holnap, most meg mindjárt hozom Lady Gagát. Köszi, hogy csörögtél, szia!
1: Szia!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Megy az élő kívánság műsor száma 0620-311-111. Hello, én Király Tamás vagyok.
2: Jobbat kívánok. Hirdetést szeretnék föltenni.
1: Na tessék, miben segíthetünk? Figyelek.
2: Kiskunfélyházán szeretnék kanapét szerezni.
1: Mármint, hogy kanapé.
2: Így van.
1: Aha, hát nem pont ilyen hirdetések szoktak pörögni nálunk, de figyelj, én segítek, ahol tudok. Mondd, milyen kanapét szeretnétek?
2: Hát, akármilyet. Azért jó állapotban legyen, és nem drágán.
1: Aha, jó, tehát akinek van Kiskunfélyházán eladó kanapéja jó állapotban, nem drágán, azok hívhatnak titeket.
2: Így van.
1: Vagy hívjanak minket, és akkor összekötjük, jó?
2: Így van, köszönöm szépen.
1: Mindenbe segítünk. És figyelj, ha már egy kívánságműsort hívtál, esetleg egy dal kérés érdekel?
2: Egy dal? Persze.
1: Na, csapjunk bele.
2: Legyen Ray.
1: Legyen. Hát remélem, ilyen könnyű lesz kanapét is szerezni neked. Még a neved áruld el.
2: Kovács Koppány vagyok.
1: Koppány. Kiskunfélyházán kanapé. Valakinek van eladó. Csörögjön. Ciao.
2: Ciao.
1: Úgy is mondhatnám, hogy Where is my kanapé, Koppánynak és Where is my husband, ugyancsak Koppánynak, Raytől az igazi mai sláger. Itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, aki a kiskunfilegyházi kanapé sztori miatt aggódik, jelzem már egy jelentkező van, de hogyha valaki ajánlana vagy eladna kanapét, akkor csörögjön. Itt van velünk Katalin is. Szia, én Kata vagyok Veszprém Varsányból. A kislányomnak Fruzsirának szeretnék kérni egy igazi mai sláger kamrától a Be Mine-ot. Éppen partiznak a barátnőjével, és küldeném Fruzsinak, Lillának és Ákosnak. A következő zenei órát ezzel indítom. Ez lesz az első dal a kívánság műsor második korájából, a többit viszont tessék eldönteni 0620-311-111. Most pedig mutatom, hogy Balázsék kedden mivel készülnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Mert a 3 DJ legenda ma este a Rádió

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: A rádió egy már mindenhol veled van. Töltsd le a rádió egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új rádió egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új rádió egy.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy születésnapi fesztivál már csak 22 óra is indul, most viszont a kíváncsi műsor második óráját kezdjük. A számunk 0620-311-111. Hello, én Király Tamás vagyok. Téged hogy hívnak? Honnan csörögtél?
1: Hello, szia, Sanya vagyok, Püspökörányból.
0: Szia!
1: Holnap megyünk erre a születésnapi bulira a párommal.
0: Na, ennek örülök, és holnap nem lesz akkora szél nálunk, mint amekkora most nálad van. Kit vársz a legjobban?
1: Kukit és Szentfeldet.
0: Na, akkor annyit csúgok neked, hogy Kuki 5 órakor kezd a lemezjátszók mögött, Szentfeld pedig 7-kor. Na de, holnap bulizunk, most viszont nézzük, hogy mivel folytassuk, mit szeretnél kérni.
1: Hezbolyt szeretném kérni.
0: Már indítom is, köszi, hogy csörögtél, holnap pedig várunk. Szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Rengeteg az üzenet, sziasztok! Mi már a holnapi születésnapi fesztiválra alapozunk. Jön velünk Niki barátnőm, aki halka jegyzem meg, pont úgy néz ki, mint Dua Lipa és pasit keres. Ho-ho-ho-ho-ho. Mi most a Töndalájt szopra bulizzuk a legnagyobbakat, ha lehet, akkor ezt pörgess le. Köszi, Deriszta jött ez az üzenet. Hát holnap várunk titeket, holnap ilyenkor egyébként pont Sam Feldmixire fogunk óriásit bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Most megnézzük, ki van a vonalban. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Hello, szia, Felkó vagyok.
0: Szia.
1: Szeretnék kérni egy számot Fanninak, a lányomnak, ha most töltötte be a 20-at, valami jó ütőset.
0: Hát először is akkor sok boldogságot neki, másfelől pedig az előbb kérték két ót, az jó lesz nektek is?

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legkülönfélébb üzenetek, jönnek 0623 111 111. Sziasztok, én a rajzművészeknek kérnék egy zenét. Oké. Sziasztok, holnapra nagy bulizást mindenkinek, ott leszünk mi is, addig viszont pihenést kép, hallgatunk titeket most a jacuzziból. Fú, de nagy világ van. Kérnék a csapatnak egy pörgős slágert Ray Daltontól, grillezéshez, unózáshoz. Lilla, Flávi, Attila és Imi. Intézem és nézzük, ki van a vonalban. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Zoli vagyok, és a Ray Daltot szeretném kérni.
0: Honnan csörögtél?
1: Miskolcról, itt vagyok kint a telken, a rokonjaimmal, unokatesókkal, nagymamámmal.
0: De akkor jól gondolom, nem dolgoztok, bulisztok.
1: Nem, igen, sütögetünk, itt bulizunk.
0: Az, de rendben van. Hát akkor emellé itt az igazi mai sláger, Ray Dalton és a Blood Running. Itt a Rádió egy élő kívánság műsorában.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Még van egy pici idő az élő kívánság műsorból, és rengeteg az üzenet. Sziasztok, én Tibi vagyok. Szeretnék üzenni Katinak, online ismertük meg egymást, most hétvégén lett volna az első találkozásunk, de dolgoznia kellett, kitartást szeretnék neki kívánni, és nagyon várom, hogy találkozunk. De cuki ez, szurkolok nektek! Remélem, hogy jól alakul majd. Sziasztok, szeretnék kérni egy igazi mai slágert Miles Smith-től, és a családomnak szeretném küldeni, és üzenem, hogy nagyon szeretem őket. Na hát akkor ezzel folytatjuk most. Holnap pedig délután 5 órától startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Ezekben a percekben egyébként majd Jomina lesz a színpadon, aztán még a Swish Disco, Regán Lili és Cyril is a nagy színpadon, de az összes Rádió 1 DJ ott lesz egy este, holnap. A Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és persze, hogy az a diszkósit is, akik 8 órától érkeznek, 9-től pedig startom ma is a World is My Radio Show, holnap pedig találkozunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Király Tamást hallottátok, további szép napot, vagy most már kellemes estét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travoltát 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted.
3: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebészrovat,
2: igen?
3: És akkor csinálnánk ilyen before after.
2: Szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
3: Vali, te vagy az? Ilyen légy.
4: Most mosolyogsz, majd nem.
2: Mert ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
5: Nyomokban barázs tartalmaz.
2: De mi van a száddal? Hát semmi, kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
3: Vali,
2: anyag.
3: Vali, vidámban vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
2: Sírsz vagy nevetsz, Vali?
5: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert. Nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifé.
2: Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, hát, nem?
3: Én a Nicole Kidman-t is nézem néha, Nicole Kidman. Láttad Nicole mostanában?
2: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca
3: teljesen
2: a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidman-nek teljesen eltűnt az arca.
5: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
2: Hát nézzek itt az arcát.
4: Császár zsemlével töltötték föl neki.
3: Mennyi, 60 éves körülbelül?
2: Hát 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
3: Most is egy kívánatos
5: hát
3: jó.
5: Hát 72-nél én... egy perccel nem lesz
2: öregem. Igen, 83-nál fiáig, semmivel nem tudom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hangvai BG-vel és Bárány Attilával.
2: Ladies and gentlemen, madame, herman, admeső, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a diszkosít rédés, a rádió egyen csak igazi mai sláger, megy még mindig Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hangvai BG-vel.
4: Mondjuk tegnap ott volt Túrkevén, és köszönjük Túrkevének és környékének mindenki, aki ellátogatott a fesztiválra. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és megyünk előre. A mai nap kérünk szépen Vonyarc, Vashegyen van a sor, bár én félig meddig itt vagyok, meg nem vagyok, mert hogy este 8 és 10 óra között egyébként már játszom Balatonfűzfön.
2: És azt se tessék elfelejteni, hogy holnap pedig, ugyebár itt a fővárosban, a Budapest Parkban Rádió 1-es fesztivál, és tök biztos, hogy az a zene, amivel most mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk, fel fog csendülni a Parkban. Egy sírelemezével indul a ma esti diszkosít rédősó, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger meg.

0: Most BPM tartalmú adrenszínnől a diszkocsit a Rádió 1-en. Itt van Hambaj BG, ő mixel, én pedig DJ Junior vagyok. A bárja már tegnap beugrott bulizni, de a rádióba hát ide nem jött be. Minden esetre együtt majd találkozunk ma este, hiszen hárman fogunk játszani. Érkezünk majd Vonyarc Vashegyre, itt még soha nem volt diszkocsit Legends, de egészen korán kezdünk, és hajnali 2:30-ig fogunk játszani. Állítólag itt eddig szokott menni a buli, úgyhogy várunk mindenkit a Balaton partján ma este diszkocsit Legends-el.
1: Most egy olyan dallal megyünk tovább, amelyet tegnap este játszottam Turkevén. Ma este fogok játszani majd Dusnokon, ahol 21 óra 30-kor kezdek, tehát villámgyorsan távozom majd a rádióból, és utána majd Vonyarc Vashegyen is, illetve holnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján is. Jön egy saját, amelyet Roberto Vini és jó magam, Hambaj Pidzsi készítettünk, ez még mindig a diszkosi trédosú itt a Rádió 1-en.

slágert követ, igazi mai slágert, igazi mai slágert. A DJ Pultban. A Hamvai DJ.

0: Ez a rádió egy esti show, én már 20 éve diszkósít rádió show, és ebben az esztendőben egyébként jó belehúztunk, szintén nagyon-nagyon sok rendezvényünk lesz. Nagyon sok fesztiválon ott leszünk egyébként, nagyon sok olyan program, ami különleges, és klubokba is látogatunk, és magánrendezvényeket is csinálunk, sőt, céges bulikat is, mert hogy arra is lehet minket rendelni, úgyhogy ha valaki szeretne diszkósítani egy jó céges bulira, vagy magánrendezvényre, nyugodtan forduljon bármelyikünkhöz.
1: Sőt, mi több ebben a hónapban, ugyebár rekord hónapunk van, 5 darab diszkósít aktivizáció, az utolsó, május 31-én vasárnap Pátyon lesz, ahol a világbajnok második helyezett Balázs Attila által elkészített kreált diszkósít pizzát lehet megkóstolni. Az első 150 vendég, aki érkezik, kap egy ajándékszelet pizzát ebből a diszkósít pizzából. Most pedig megyünk tovább, és megint egy saját, a háttérben a Nai Roberto Win és jó magam

0: Rádió egy csak igaz, ma is slágermegy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: Hétfőn itt volt a világbajnoki második pizza, készül már nem először egyébként a diszkosít történetében, hiszen egyszer már hozott nagyon finom pizzákat. Én emlékszem, a Stranger Things-esen milyen jó volt akkoriban, és most is nagyon jó volt hétfőn, amiket hozott, de diszkosít pizza lesz, ugye, és Hanvai PG beszélt már az előbb erről, május 31-én vasárnap, délután 3-kor kezdünk. Egyébként ez egy meet and greet and eat lesz, bármit is jelentsen, tehát annyit jelent, hogy találkozhattok velünk, ugye közönség találkozó is lesz, sőt, zenélni is fogunk, kérem szépen, mert hogy nem csak kaja lesz, az első 150 vendég kap egy pizza szelet, tehát diszkosít pizza szeletet ajándékba, hanem velünk is bulizhattok a pizza mellett, és én úgy hallottam, hogy lesznek olyan színes olasz italok, amiben vidámság van, úgyhogy én készülök, valószínűleg vezetni nem fogok.
0: Egy biztos, hogy ezen a pizzázós vasárnapon közösség találkozón is fel fog csendülni a diszkosít vadonatújdala, amit egészen pontosan a Rádió születésnapi fesztiválján fogunk bemutatni a nagy közönségnek, és hát most ugye bár ezt nem tudom játszani, mert holnap fogjuk bemutatni, de jön egy diszkosítdal, méghozzá a Hardcore Vibes, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a diszkosít Rádió Show-ban.

0: egy csak igazi mai sláger megy, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai BG-vel, ugyebár a előző megszólalások után mindig egy saját dal jött, és a következő is az lesz méghozzá egy olyan, amely a Dukai Reginával készítettem, erre már most tessék figyelni, a vadonatúj verzió érkezik majd belőle.
1: Én meg annyit akartam mondani, hogy minden DJ Junioros elérhető egyébként a YouTube csatornámon, DJ Junior Han vagy Huna, ahogy tetszik, kövessétek be, ott vannak remixek, saját felvételek, és egyébként ott megtalálható minden olyan mix is, régiek, újak, amelyet az elmúlt időszakban készítettem el, úgyhogy menjetek föl, valamint a 2026-os DJ Junior remixek a Facebook oldalamon, a rajongóin a DJ Junioroson megtaláltok, onnan le is tudjátok szedni.
0: Most pedig jön a Dream of My Life, amelyet biztos, hogy le fogok játszani ma este 21 óra 30 után, Dusnokon, ahol kezdek és onnan megyek, ugye majd át Bonyarszvashegyre, és ez még mindig a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely benne a Diszkos Stúdió Show.

0: Egyen egészen este 9-ig, már 20 évesek vagyunk, és hát kérem szépen, volt már sok minden az életünkben, de diszkosít pizza még nem volt, és ez azért is különleges, mert igazi komoly feladat elé állítottuk a világbajnoki második helyezett Balázs Attila pizza készítőt, mert hogy kérem szépen, különleges feltéteket mondtunk rá, és hát ez sikerült úgy random bemondani, a bárány az rántott hús mondott, a hambai PJ, ha jól emlékszem, akkor milyen
1: gombát?
0: Szarvasgombát. Én meg van ez a színes ital, amit nagyon szeretek, ilyen fekete színű, és azt tudom inni bármilyen mennyiségben, és abból valami zselés speciális verziót rak rá, alkoholmentesen természetesen, ha jól tudom. És hát ehhez köríti az, hogy fekete arany, a diszkosít klasszikus színei, szóval fantasztikus lesz a diszkosít pizza, és ha szeretnéd kipróbálni, akkor készülj, érkezünk Pátyra május 31-én délután 3-tól Meet and Eat and Greet, tehát még zenélni is fogunk nektek, a bárány, a hamvai meg a junior.
2: Most egy olyan dallal megyünk tovább egyébként, amit az általam nagyon nagy becsült Hugh Gill mondhatni ellopott, vagy nem is tudom, hogy mi erre a pontos szó, egy biztos, hogy körülbelül 2 hónappal ezelőtt napvilágot látott, nagyon-nagyon brutálisan elkezdett terjedni a social médiában, aztán valamelyik nap kitett róla egy videót, állítólag az Ultranét felénekelte neki, egy biztos, hogy a dal az egy teljesen más célra készült és AI készítette, de mostanság már úgy fut, mintha Hugh Gill vadonatúj dala lenne, imádom, szerettem az első másodperctől kezdve játszom, akkor még a Hugh Gill szerintem azt sem tudta, hogy létezik ez a dal, de a világ megette, és így Hugh Gill-le még jobban meg fog enni, imádom a csávót. Vessék megjegyezni a dal címét, mert szerintem egész nyáron az egész világ erre fog táncolni. Jön az I'm Moving to the Sun, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, meg a diszkosít rádió show-ban. I'm moving to

0: csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show Bárány Attila nélkül DJ Juniorral és velem Hambai Pícsivel búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy 8-10-ig már zenéltem egyébként Balaton Fűszfőn, úgyhogy félig koncertben vagyok itt, meg fél élőben, vagy félőben, ahogy ezt szoktuk mondani. Utána meg érkezek Vonyarcvashegyre, mert hogy diszkosít Legends lesz ezen a hétvégén, ez a második diszkosít Legends party. Tegnap túl kemény voltunk, most meg Vonyarcvashegy szerintem óriási lesz a Balaton partján. Ráadásul jó idő van ma este, úgyhogy igazán tudunk együtt majd bulizni, 4,5 órán keresztül játszuk az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit. Aztán vasárnap érkezünk a Rádió egy születésnapi fesztiválra, ott is lesz a nagy színpadon diszkosít. Nem csak zenélünk, hanem bemutatjuk a vadonatúj diszkosít dalt, ráadásul a klippet is. Úgyhogy készítek, utána pedig egy órát játszunk egy külön helyszínen majd a diszkosítás klasszikusokat. Én azzal búcsúzom, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, és ma este találkozunk Vonyarcon, és egyen a diszkosít Legends-en. Szevasztok!
0: Ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, Hambai Pícsi voltam, villámgyorsan beülök az autóba, és Fatboy címborámmal elhúzunk Dusnokra, onnan megyek ugye Vonyarcvashegyre, a többit pedig már tudjátok, de tudjátok csekkolni egyébként a Hambai Pícsi Fanclub Facebook oldalon, ezzel is búcsúzunk ma estére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Stadium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk holnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, ami most jön a következő 4 órában, az a holnapi Rádió 1 születésnapi fesztivál hivatalos warm-upja, elsőként a Loving Arms-szal, vagyis Kabai Andrissal, az egyik külföldi fellépővel szemfeltel indulunk. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát én nem tudom neked szavakba önteni, hogy mennyire várom már ezt a holnapi napot, de szerintem ezen nagyon sokan vagyunk így. Nagyon sok ismerős jön fel vidéki városokból is. Ez olyan, mint egy nagy családi találkozás, és mindenki a Rádió 1 égisze alá tartozik. Ez a Rádió 1 család, mondjuk így. Na de, zenéljünk egy picit. Heart Like Mine, ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.
2: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show. Ilyen zenékre fogunk bulizni holnap délután 5-től a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Találkozunk a Budapest Parkban, isteni lesz az idő, 28 fokban kezdjük majd az élő közvetítést. Na Andris, milyen lesz holnap a Loving Arms set?
1: Megmondom neked, Geri, őszintén, hogy még nem találtam ki. Még most fogok zenézni, most fogok újdonságokat vadászni. És nagyon érdekes, mindig a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Hasonló stílusban fogunk egész nyáron zenéket játszani, és külön dicséret mindig ilyenkor a Rádió 1 hallgatóknak, mert valami eszméletlen jó az az energia, amit szoktatok ilyenkor felénk, DJ-k felé adni, úgyhogy én már őrülten várom, hogy már készüljek is erre, valamint, hogy ott álljak a DJ-pultban, már el is képzeltem magamnak többször, de egy biztos szerintem a következő zenét nagyon sokan kéritek mostanában tőlem bulikban is, ez nem más, mint Alex Kenji és a Bamboo Lee. Ezt szerintem holnap lejátszom, úgyhogy ezzel fogjuk majd ünnepelni holnap a Rádió 1 születésnapját a Budapest Parkban, úgyhogy maradjatok jó, Ezgerivel is velem a Loving Arms-szal.

world is mine.

0: nézni, mint a most érkező.
1: A TikToknak köszönhetően rengeteg gigas láger születik, és ilyen a következő is, ami nem mellesleg nem egy újdonság. Ugye már Lady Gaga-nak is volt már ilyen szuper újdonsága, amit korábban megszületett, de még csak most kedveltük meg, és Katónak is ilyen ez a Turn the Lights Off című zenéje. Felrobbantotta a TikTokot, rengeteg kontent született rá, na és persze itt is imádjuk a Rádió Egyen, imádjuk a bulikban is, és biztos vagyok benne, hogy a rádió egy születésnapján is imádni fogjuk, úgyhogy ezzel rabogunk tovább itt a Rádió Egyen, a Where Is My Radio Show-ban.

0: hazamenni.
1: Ebben biztos vagyok, sőt, abban is biztos vagyok, hogy sokatokkal majd csak úgy kell felsöpörni majd záráskor a táncteret, hiszen nagyon sokáig szoktatok maradni, hogy az előző évekre gondolok. A következő dal pedig, hogyha azt valaki lejátsza, az nagyon hidegrázós, egyszerűen meg lehet rá őrülni, lehet rá száldosni, és nagyon sok mindent bele lehet látni. Többek között azt is, hogy nem akarunk hazamenni. Így leszünk majd a holnapi Rádió 1 születésnapi fesztiválon, következik tehát akkor Medúza, Don't Wanna Go Home, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este egy nappal az idei Rádió Egy születésnapi fesztivál előtt. A Loving Arms indította be a mai különkiadásunkat. Merre mész tovább innen?
1: Ma varmapolni fogok Szegeden a Rádió Egy születésnapi fesztiválra, hiszen ott fogom majd ízítani a szettet, lehet ott fogom már tesztelgetni, hogy működik, mit kellene cserélni. Ajda, várom a holnapot, Geri.
0: Mi nagyon is nagyon! Úgyhogy találkozunk a Loving Arms-szal is, az összes Rádió Egy DJ-vel, meg világsztárokkal holnap a Budapest Parkban. Kocintunk, remélem, egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot, hetet, hétet.
1: De kiszámolja.
0: Ennyi. Szép még szóval. Köszi, Andris.
1: Köszi, Geri. Sziasztok.
0: Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Júvik.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk holnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: újabb Is Mine Radio Show Nyúvika lemezjátszói mögött, és most két vadi új Nyúvik dal között vagyunk éppen.
1: Úgy, ahogy mondom, mind a kettő 2026-os, tehát vadi új felvételről beszélünk, a Let Me In szólt alattunk, és amiben érkezünk, az pedig még masterelés alatt van, picit még piszkálgatjuk, de érkezik hamarosan a Mango Tree is, addig pedig itt exkluzív a Rádió 1-en.

0: délután 5-től. Most nyúvik a lemezjátszói mögött. Mivel folytatjuk, nyúvik?
1: Egy igazi őrület, mondhatném már valamikor évelején mondtam, hogy én nagyon-nagyon kedvelem ezt a felvételt, sőt az előadóját is. Igazából ő talán house zenében van otthon, viszont egy olyan igazi mai slágert csinált, amit szerintem kötelező.

0: 21 és a Third Is Mine Radio Show mellettem Juvik a lemezjátszói mögött, és most jön egy régi kedves ismerős.
1: Úgy, ahogy mondod, döngetünk ezerrel Medusa és Green Velvet és a La La Land, igazából amit most már szerintem klub himnuszként is mondhatunk, de ebben a verzióban szerintem kell ide a Rádió 1-re. Úgyhogy érkezik itt a Rádió 1-en a La La Land.

0: percben Newvikkal hangolódtunk a holnapi Rádió egy születésnapi fesztiválra. Jó nagy pörgés van ezen a hétvégén.
1: A hétvégén lesz pörgés bőven, a legfontosabb ugye a Rádió egy szülinapi fesztiválja a Budapest Parkban, ahol várunk mindenki természetesen nagyon nagy szeretettel, de előtt azért megelőző egy Salgótarján nálam, illetve a Budapesten, a budapesti rezidenciámban fog, és majd még Jászberényben fellépni. Úgyhogy jövő héten pedig találkozunk, holnap pedig bulizunk a parkban, gyert.
0: Így van, start és élő közvetítés délután 5-től, nálunk pedig mindjárt jön Antonio.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is mine.

0: Hello mindenkinek, innentől tehát Antonio diktálja az iramot, holnap ilyenkor pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri, remélem már nagyon várjátok, mert mi nagyon ott leszünk a Budapest Parkba a Rádió 1 születésnapján. Ez az igazi mai sláger is ott lesz a playlistekben. Ez nem más, mint Kató és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en Overvizsgál Rádió Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este. Holnap Rádió Egy születésnapi fesztivál, isteni lesz az idő. 28-29 fokot mutatnak majd a hőmérők, amikor délután 5-kor megnyitjuk az eseményt. Érdemes minél korábban érkezni. Antónióval hangolódunk a holnapra, a jelszó gányolás.
1: Készítettem Alex Kenji bambuléjából egy sajátos verziót, amit most előszeretettel pörgetek nektek itt a World is Mine Radio Show-ban. Remélem jól telik a szombat estétek. Már is megyünk tovább, méghozzá Alex Kenjivel itt a World is Mine Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a Third Is Nine Radio Show szombat este Antonio lemezjátszói mögött, és hát igazi, nyári, naplemente hangulata van ennek a következő zenének.
1: Imádom az ilyen klubzenét, imádom ezt a dalt is. Igazi arany napok, ahogy le van írva, a Golden Days és Mikvis itt a Third Is Nine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: vagytok, és a Hördíz Máin Rádió Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszói mögött még néhány percig. Te hová mész innen?
1: Innen Bátonyterenyére megyek, utána pedig Bogácsra, úgyhogy velem bulizhattok szombat este is, nem csak itt a rádióban, hanem rádión kívül is. Jövő héten pedig találkozunk itt a Hördíz Máin Rádió Show-ban. De ne felejtjétek, ha szeretnétek bulizni a hétvégén a Rádió 1-es DJ-kkel, akkor a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapján megtehetitek. Várunk titeket. Sziasztok, szia Geri! Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok Rádió 1-esek!
0: Ez most Fezzó és a Kids, éjféltől pedig a Guest Mixben a lemezjátszóknál Gabriel Dancer, várjátok meg őt is, Hördíz Máin Rádió Show, Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Dancer.
1: Gabriel Dancer.
0: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: Mine. Elmúlt éjfél, pörgünk és bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Gabriel Dancer. A lemezjátszói mögött a következő egy órában indul az ő guest mixe, az élén egy nagyon különleges dallal, amit Metzger Vikivel és Blanche-sal készített közösen. Ez a One Kiss.

want you to.

0: Úgyhogy addig jó pihenést mindenkinek. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

0: Kivételesen azt mondom, hogy jó pihenést, mert hogy ma este fogunk hatalmasat bulizni közösen a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és erre rá kell pihenni, 17 órától indulunk, mondok egy csomó infót, csomó részletet. Majd most viszont hozom Regán Lilit, aki egyébként 20-40-től zenél majd, ez pedig az a dal, amit néhány napja itt a Rádió 1-en mutatott be, egy szenzációs újdonság. Regán Lili és a Heal Me itt a Rádió 1-en.
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig most egy elképesztő feldolgozást hozók, amire, hát legyünk őszinték, van, aki azt mondta, hogy hűha, nem annyira jön át, és van, aki azt, hogy valami szenzációs, ami viszont tudja, hogy megosztó a dal, és hát a nagy slágerek egyébként általában ilyenek, én egyébként hozzáteszem, nagyon bírom. Szóval, Bibi Rexa jön egy klasszikus Faithless dallal, teljesen újra gondolva, igazi 2026-os verzióban. Ez most Bibi Rexa és a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg köztük pedig a fogyarásban Ray. Aki a múlt héten kétszer megtöltött az O2 arénát, jövő héten pedig a Wembley fogja Londonban. Most meg nekik hozza az igazi mai slágert, ez a Where is my husband?

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger, megy és a nagy meló mellé kell a nagy buli, ez pedig ma 5 órától hozzuk is majd! Rádió Egy születésnapi fesztivál délután 5 órától az összes Rádió Egy DJ-vel és olyan világszárokkal, mint Sam Fett, Swiss Disco vagy éppen Cyril. Nagyon bulizunk ma délután 5-től!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,